0: Köszöntelek, ez a Petőfi Rádió, minden magyar, örülök, hogy most is minket választottál a mikrofonnál. Kenész Kolost hallod, és ez így lesz még a folytatásban is, ugyanis egészen reggel 6 óráig egymást támogatjuk az augusztus 8-ában, amikor is nagy szeretettel köszönhetjük azokat az ünneplőket, akiket Lászlóknak hívnak. A diszkódrámadal szól most nektek.
1: In

Ez volt a Vigyél el című dal itt a Petőfi Rádióban. Köszöntünk a mikrofonnál Kenész Kolostalod, és mindjárt Hauber Zsolttal folytatjuk az éjszakai rádiózásunkat, de most érkezik hozzánk Fekete Mátyás, akiről például azt is tudhatjuk, hogyha megnézzük az életrajzát, hogy kifejezetten előremutató dalokat készít, arról nem szólva, hogy ez a 2024-es láger is milyen szuperre sikeredett, ez a látom már.

0: magyar zenét online is. Petőfirádió.hu.
1: Minden nap csak agyalok, a fejem fáj. Mégis ma erről döntenem kell. Mert ha rossz döntést hozok, ő nagyon szúr. Mondd még hány dolgot a gyalog túl.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Hello Petőfisek, most van hajnal 3 óra, a mikrofonnál pedig Kenész Kolost, hallod, örülök neki, hogy most is minket választottál, és közösen tölthetjük időnket. Ebben az órában meglesük, hogy hogyan érdemes öltözködni most a mai napon, úgyhogy kicsit felfrissültünk és jött eső, de előtte még a Flow Wolf dala és a boldogság tőlük.
0: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag

Ez a Petőfi Rádió minden magyar. Azt mondják a meteorológusok most a szombati augusztus 8-ai napunkról, hogy sok napsütésre van kilátás, de helyenként átmenetileg erőteljesebben megnövekedhet a gomoly felhőzet, viszont csak elszórtan lesz eső, szóval ezt megúsztuk, viszont szellőztetni most végre érdemes. Éjszaka 14 és 22 fok között alakulnak most a minimumok, napközben pedig 34 fokig kúszik fel a hőmérő higanyszála, ez tehát a 40-43 fok után szerintem igazán felfrissítő, meg a Suzi dala is, Dori Mucitova.

Ez volt a Ruby Harlem féle On My Own itt a Petőfi Rádióban. Minden magyar nagyon kellemes éjszakát kíván a műsorvezető Kenész Kolos. Vasárnapra napsütést jósolják legfőképpen, ezért lesz a főszerep, felhők szinte nem is lesznek az égen, csapadék úgy szint és apró melegedés indul újra, 30 és 36 fok között lesznek a maximumok, és a következő hét csapadék nélkül telik el, viszont ezt a 35-36-ot célozza be az időjárás a legmagasabb értékekre jelenleg. Mi pedig a Lóci játszik ott, itt a szánalmas

0: Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: A Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel elrepítünk a mesék birodalmába. Hallgass bele a legszebb mesékbe, dalokba és vidám gyerektartalmakba. Csukás meseóra. Egy csipetnyi mese a Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel 7-től. A Csukás Mese Rádió legjobb tartalmaiból válogatva. Csukás meseóra.
0: A Petőfi Rádióban. A műsorajánló után a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Szombaton augusztus 8-a, a mikrofonnál pedig Kenész Kolos, a dalok pedig egymást váltják. Serpes Laura, a Dirty Slippers, kávészünet. Ezek már biztosan, de most a Nova Prospect felvétele, így hajnal 4-kor. Utolsókból elsők, hát remélem, hogy az ébredési sorrend is így van nálad.
0: Itt egy újabb óra. Kizárólag magyar zenékkel.

Féreg című analóg Balatondal itt a Petőfi Rádióban minden magyar. A múltba utazunk vissza, Kölcsey Ferenc ma ünnepelné születésnapját. Isten éltesse azt a költőt, akinek a himnusz szerzeményét itt a Petőfi Rádióban is minden éjszaka éjfélkor lejátszuk. Veled utazom, ez már pedig Edgar felvétel, amit nem minden éjszaka, de sokszor játszunk.

0: a Petőfi Rádió.
1: Rólunk az egyik pillanatból jön a másik nyomban. Képet készítek a jelenre, hogy felidézzem, ahogy van. A múltat nézni folyton örök ábrán marad. A

Ez volt Belaú és a Starlit itt a Petőfi Rádióban. Sőti Barbie a következő barátod az éjszakában, akinek legismertebb szereplése amúgy a Dal 2021-es szériájához köthető, ahol saját szerzeményével az Érez ide bennel jutott a legjobb 40 közé. Ezt hallgatjuk most a Petőfin. Hadd szóljon!

0: Kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és a Balatonnál az FM 93.9-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Jó reggelt, azaz. Ciao, ciao. Utóbbival nyitunk most, ugyanis Raúl felvétele lesz az első, de még a Pandora projekt meg Varga Zsuzsa is benéz hozzánk. Ebből is az látszik, hogy változatos a reggel első pillanata is. Hadd szóljanak a slágerek szépen sorban.
0: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag

Adom a lelkemet, csak akkor kapod meg, ha engem szeretnél, és nem csak a testemet.

Vigyen el a szél, ez volt az Andalgó felvétel a Petőfi Rádióban. Kellemes éjszakát kívánunk. Egy magyar punk zenekarral folytatjuk, a Firkinnel, amely 2008 óta van a palettán, aztán azóta rengeteg nemzetközi fesztiválon is megjárták egyébként a maguk útját, például Németországban, vagy épp a lengyeleknél is adtak koncerteket, illetve a Sziget Fesztivál nagy színpadán is ott voltak. Csak annyit mondanék, ez már a következő dal.

0: hazai zene, akkor Petőfi Rádió.
1: Minden magyar.
2: Nekem nem a közönség kell, csak is a szíved meg a szemed. Mitől ember az ember, az a szíved meg a szemed. Soha nem fog hazudni, csak is a szíved meg a szemed. Ahol a fény még valódi, az a szíved meg a szemed. Régóta nézem, ahogy éltek, minden nap új fantomtól féltek. Nem mertek lépni, meg élni, nem tudtuk szólni és kérni. Néha azt hiszem, hogy hiába, úgyis menekülsz a piába. Úgyis menekülsz a drogba, saját magad döntöd egy romba. Minek vagy még azzal a lányjal, a közben csetesz ezernyi mással. A közben a másikat kívánod, szerinted milyen a világod? Szerintem inkább legyél korrekt, a dolgokat egyenesen old meg. Igen, tudom, hallottam sokszor, de a világod nem veled boxol. Nekem nem a közönség kell, csak is a szíved meg a szemed. Mitől ember az ember, az a szíved meg a szemed. Soha nem fog hazudni, csak is a szíved meg a szemed. Ahol a fény még valódi, az a szíved meg a szemed. Miért vagy még azzal a sráccal, hogyha megvan minden szavával? Hogyha nem is ilyet akart, mert sok a zseton, meg olyan kivart, hey. Ne dobd ki az idődet, mert találodkor jó messzire kilőnek. És mire visszaérsz ide, néha több ezer év. Lehettél ember, úgy ami kell még. Apukádnak nem kellett egy ilyen gyerek. Szia, Funkadeli vagyok, majd én ölelek. Mert én tudom, hogy mi a drága. Nálam a szeretetnek lehet csak aranyára. Leszarom a házat, meg leszarom a kocsit. Csak tudj ölelni, gyere, hogy egy pacsit. Na mi van, ver? Ugye így is lehet? Te legyél velem, én meg leszek veled. Csak is a szíved meg a szemed. Csak is a szíved meg a szemed. Nekem nem a közönség kell, csak is a szíved meg a szemed. Mitől ember az ember, az a szíved meg a szemed. Soha nem fog hazudni, csak is a szíved meg a szemed. Ahol a fény még valódi, az a szíved meg a szemed. Tudom, hogy milyen az apád, ebből ne legyen már parád. Nem látta soha, hogy mekkora csoda vagy. Hiába néz, sajnos ő teljesen vak. Tudom, hogy milyen az anyád, de ha lesz majd egyszer egy saját babád, te csináld máshogy, szeresd jó, és ne feledd, az élet kicsit rock and roll.

az összes szint. Nekem nem a közönség kell, csak is a szíved meg a szemed. Mitől ember az ember, az a szíved meg a szemed. Soha nem fog hazudni, csak is a szíved meg a szemed. Ahol a fény még valódi, az a szíved meg a szemed. Nekem nem a közönség kell, csak is a szíved meg a szemed. Mitől ember az ember, az a szíved meg a szemed. Soha nem fog hazudni, csak is a szíved meg a szemed. Ahol a fény még valódi, az a szíved meg a szemed. Ej, nagy lány, állj ki magadért. Úgy vigyázhatsz magadra, és úgy vigyázhatsz másokra. És testvér, alkoss, találj haza, add oda magad, saját magadnak. Funkadeli, földbolygó, egyenesen az éjszakából.

Jó reggelt kívánunk, ez a Petőfi Rádió, minden magyar, a mikrofonnál pedig Kenész Kolos hallható, és jelentkezik ma reggel is Korcsok Laura. Nagyon izgalmas beszélgetésekkel az augusztus 8-ában. Az Éles Stílus magazin műsorban Nyisztor Bendegúz lesz a vendégünk, akivel az esküvők tapasztalatai kerülnek előtérbe, ugyanis ceremóniamesterről van szó. Aztán lesz főzés, sütés, a házi pizzáról tudhat meg többet a Befordultam a konyhára című magazin műsorunkban 11 órától. Most pedig Bihar Roland!

0: Petőfi Rádió.
1: Miért hagysz időt, hogy gondolkodjak?

0: Nagyon kellemes rádiózást a folytatásban Korsó Glórával, mi pedig délután 2-től folytatjuk, addig is vigyázz magadra, Kenész Kolost hallottad.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
2: és az Echo Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
3: A Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel elrepítünk a mesék birodalmába. Hallgass bele a legszebb mesékbe, dalokba és vidám gyerektartalmakba. Csukás mese óra. Egy csipetnyi mese a Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel 7-től a Csukás Mese Rádió legjobb tartalmaiból válogatva. Csukás mese óra.
2: A Petőfi Rádióban.
4: A műsorajánló után
1: a legfrissebb információk első kézből.
4: A mikrofonnál Gábor Anikó.
1: Ez a Petőfi Rádió.
5: Marad a meleg nyári idő, biztosított az ország energiaellátása, csökken a tűzifa áfája.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
5: Az M0-es déli szektorában Diósd térségében az M5-ös felé vezető oldalon egy autó szállító tréler vontatmánya felborult és keresztbe fordulva elfoglalja a három forgalmi sávot. A 7-es kilométernél a forgalom a leálló sávban halad 5 kilométeres a dugó. Vadat gázolt egy autó a 21-es főúton Salgó-Tarján térségében a Somoskőújfalu felé vezető oldalon. Az 52-es kilométernél a külső sávot lezárták. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 30 30380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
5: Mától másodfokú hőségriasztás van érvényben. Magyar Péter kormányfő közölte, a néhány fokos enyhülés is jelentősen csökkenti az energiarendszerre nehezedő terhelést, így már nincs szükség az önkéntes fogyasztás csökkentésre. Hozzátette, a Duna vízgyűjtő területére is megérkezett az eső, amely valamennyire emelheti a Duna víz szintjét. Átalakítja Magyarországot a 6000 milliárd forint értékű uniós forrás, jelentette ki a kormányfő. Magyar Péter közölte, a kormány tervet készített a támogatás felhasználásáról, korszerűsítik az energiaszektort és a tömegközlekedést, modernizálják az egészségügyet, az oktatást és a szociális szférát, bérlakások és diákotthonok létesítésével történelmi fordulat lesz a lakhatásban, valamint segítik a kis- és középvállalkozásokat is. Csökkenti a magyar gazdák terheit és erősíti az agrárkamara politikai függetlenségét a kormány, jelentette be Köböl Anita kormányszóvivő. Aki egyéni országgyűlési képviselőjelöltként indul a választáson, az kamarai tisztséget nem tölthet be. Emellett a kabinet támogatja azt az egyéni képviselői indítványt, amely szerint a kamara eltekinthet a tagdíjak beszedésétől. Szeptember 15-től a jelenlegi 27-ről 5%-ra csökken a tűzifa áfája, jelentette be a kormány döntését a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, a csökkentés érinti a pelletet, a brikettet és a faszenet is. A kormányfő elmondta azt is, a szociális tűzifa keret emelését is tervezik. Több mint 109 millió forintot kaptak rászorulók a repont automatákon keresztül az év első felében, közölte a MOHU. Közleményük szerint a MOHU mosolyra váltó elnevezésű programjában a visszaváltási díjjal a Péter Cserny Alapítvány a beteg koraszülöttek gyógyításáért, a gyermekétkeztetési alapítvány és az SOS gyermekfalvakat támogatták.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
5: Folytatódik a napos, meleg nyári idő, elszórtan záporokkal, délelőtt a Dunántúl nyugati, délnyugati részén eleredhet az eső, majd a borultabb tájakon is felszakadozik a felhőzet. Többfelé megerősödik a szél. Napközben 29-34, este 22-29 fokra számíthatunk.
2: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
4: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: A legszebb reggelt kívánom neked! Augusztus 8-a, szombat reggel 6 óra múlt, a mikrofon mögött pedig Korcsok Laurát hallod. Kezdődik az Éles Stílus magazin, a vendégem Mr. Bendegúz ceremóniamester lesz. A szívedből minden kell. Ezzel kezdünk.
1: Itt egy újabb óra.

0: Minden magyar.
1: Ez a Petőfi Rádió.
2: Csukom, megérkeztem. Por utánam köd előttem. De azt jól látom még, hogy ön mindig olyan szép, mint akkor minden reggel. Reszket még a

0: Élet, stílus. A Petőfi Rádió életmód magazinja.
1: Az esküvő életünk egyik legfontosabb napja, de a tökéletes pillanatok mögött rengeteg szervezés és összehangolt munka áll. Ebben kulcs szerepe van a ceremónia mesternek, aki nem csak irányítja a nap eseményeit, hanem gondoskodik arról is, hogy a pár és a vendégek valóban önfeledten élvezhessék az ünnepet. De milyenek ma a magyar esküvők, és milyen trendek hódítanak? Erről beszélgetünk ma reggel Nyiszor Bendegúz ceremónia mesterrel, műsorvezetővel. Köszönöm, hogy eljöttél hozzám.
2: Jó reggelt, szia Laura, és hát egész jól összefoglaltad egy ceremónia mesternek a munkáját, úgyhogy köszönöm a meghívást.
1: Köszönöm szépen, hogy megdicsérted a felvezetőt. Na hát akkor a rengeteg esküvő mögött te nagyon sok történetet látsz, nagyon sok megismerkedést. Gondolom azért kíváncsiskodsz is, hogy ki hogyan találta meg élete párját. Mi volt a legkedvesebb emléked?
2: Rá szoktam kérdezni, hogy a ceremónia mesterként, de különösen akkor vagyok erre kíváncsi, és akkor kritikus is nekem tudnom, amikor szertartásvezető is vagyok. Mert előfordul, most idén például 31 esküvőmből 11-nél vagyok szertartásvezető is, ahol ugye én adom őket össze.
1: Láttam, hogy Törökországban is jártál.
2: Igen, volt szerencsém Törökországban is. Ott csak szertartásvezető voltam, szóval az egy nagyon pici esküvő volt, zárva bezárva. Ott szoktam igen ugye megkérdezni tőlük, hogy így mi az ő történetük, és akkor kicsit jobban beleáskálni. Hát, hogy mi volt a legszebb? Rögtön egy nagyon könnyű kérdéssel nyitott el, nem mondom.
1: Igyekeztem.
2: Kora reggel, különösen. Nagyon nehéz ezt most egyetlen történetet kiemelnem, mert nem maga a megismerkedés története szokott nekem általában a legszebb lenni, hanem amit ott csinálnak a párok az esküvőn. Például, amikor mondjuk, hogy a szertartásvezető is vagyok, vagy ha nem csak ceremóniamester, de a szertartás alatt fogadalmat tesz egymásnak az ifjú pár. Ott néha azért én is küszködök a könnyeimmel. Szóval, hogy az egyik legszebb, amit valaha hallottam, mondat egy fogadalom tételnél, amikor a mennyasszony odafordult a vőlegényhez a szertartás alatt, elmondta a fogadalmát neki, és az az állta be, hogy az én belső gyermekem melletted tud biztonságban és boldogan lenni. És akkor ott álltam, hogy atya úristen, szóval, hogy ez így mindennek az álma, és ott én is elkönnyeztem, és akkor egy kicsit így bánom kellett, hogy tudjam folytatni a szertartást.
1: Manapság mit látsz? Mennyire fiatalon házasodnak?
2: Hála Istennek, én azt látom, hogy eléggé. Tehát ugye én is a 20-as éveim közepén járok, és ugye ebből is adódóan valószínűleg azok a párok, akik engem találnak meg, azok így a 20-as, 30-as korosztály. A 30 fölötti korosztályból is előfordul, hogy vagyok valakinek ceremóniamestere, de az ritkán oda inkább a saját korosztályuk ceremóniamestereit keresik. És én hál' Istennek abban a buborékban vagyok, ahol azt látom, hogy bőven házasodnak az emberek 20-as, 30-as korosztályban is, főleg 20-as. Sőt, a saját korosztályunknál, ugye, mert mi egy korosztály vagyunk, hál' Istennek, egyre inkább azt látom, hogy egyre nagyobb a tudatosság, egyre jobban figyelnek arra, hogy ez egy valóban megfontolt döntés legyen, még úgy is, hogy fiatalok, és előttük az élet, és egy csomó 40-es, 50-es, 60-as ember, vagy még tovább azt mondaná, hogy még fiatalok vagytok, még ne csináljátok ilyet, meg fogjátok bánni, és a többi. Nem, a túrót, a fenét. Itt már van szerintem akkora tudatosság, ahol meg lehet hozni úgy egy döntést, hogy lehet, hogy akár tényleg nem életre szólóan, de hogy a következő szakaszára az életnek biztosan. És ez is változik szerintem, hogy mire tesznek egyáltalán fogadalmat a házasság alatt az emberek.
1: De hogy a 20-asoknak és a 30-asoknak egyaránt ceremóniamesterként te mit tudsz adni, és hogyan tudod az életük legszebb napját a legszebbé tenni, ezzel folytatjuk nem sokára. A vendégem Nyiszor Bendegúz, ceremóniamester műsorvezető itt az Éles Stílus magazinban.
0: Segítünk életmódot váltani. Élet, stílus. Életmód magazin a Petőfi Rádióban.
3: Szevasztok, én Kéri Andrá.

0: a Petőfi Rádió életmód magazinja. A mai téma.
1: A mai témánk az esküvők világa, és hogy egy ceremónia mester hogyan teheti még szebbé ezt a napot az esküvő előtt álló kedves párnak. Na hát, Bendegúz. Nyisztor Bendegúz a vendégem egyébként, ceremónia mester műsorvezető. Válaszold meg nekem azt a kérdést, hogy mit várnak el egy ceremónia mestertől a házasodni vágyók?
2: Hogy mit várnak el? Na, az már egy szélesebb skálán mozog szerintem, mert azért van, aki mondjuk csak arra a túrókat azért nem akarom leszólni, és nem kell majd szóval, hogy arra kéri fel a ceremónia mestert, hogy így a nagy napjuk biztosan lemenjen minden program, időben alapvetően jó hangot legyen, de hallottam olyan párt, vagy én is szoktam olyanokkal találkozni, akik ennél többet várnak, és mondjuk egy elrejtett stand-upost is keresnek rögtön a ceremónia mester személyén belül, aki kiáll és simán lenyom egy mini stand-upot 10-20-30 percen keresztül, és szórakoztatja a vendégeket.
1: Na, ez úgy, ha jó.
2: Hát igen, kinek még, igen. Na, én nem ez a ceremónia mester vagyok, szóval nekem nincsen ilyen beszélők. Az én drága mesterem, akitől tanultam a szakmát, Szakán Miki, ő ilyen. Tehát ő simán kiáll 10 percig, és egy perc után már a szék alatt vagy annyira nevet, szóval, hogy innen is üdvözlöm. De hogy én nem ilyen vagyok. Ezt nekem is meg kellett tanulnom, és megtalálnom, hogy én mit tudok adni. És hál' Istennek ilyen szempontból jó szokott lenni a meccs, hogy találkozik a kereslet és a kínálat a párokkal, akikkel én szoktam együtt dolgozni, és akiknek a nagy napját szebbé tudom tenni.
1: Mert te mit adsz?
2: Mert én arra törekszem, hogy nyilván a minimum, hogy minden időben lemenjen, minden a helyén legyen. Szóval, hogy a ceremóniamester az nem csak annyi, hogy kiáll háromszor, és elkiáltja magát, hogy kedves vendégek, most kezdődik a vacsora, és akkor csá, hanem én azért nagyon sok háttérmunkát végzek, hogy összekötöm a szolgáltatókat, a vendégeket, a helyszínt, az ifjú párról is beszélek nekik, viszek vizet, tudjanak, hogy mindig jól legyenek, róluk bevenni a terhet. Beszélek a helyszínnel, mikor lesz a vacsora, ki fog ülni, azért leves, oké, akkor most mi van? Én egyrészt ilyen villámhárító is vagyok, szerintem egy esküvőn, szóval, hogy így elviszem a feszültséget, ami ott kialakul, meg egy ilyen oszlopa is, hogy én tényleg összekötök mindent, hogy az ifjú pár, meg a vendégek már csak élvezzék ezt a nagy napot, mert jobb esetben ebből egy van egy életben, és hogy ez tényleg olyan legyen, hogy ezt így élvezzék, és megéljék minden percét, amit lehet. Amit én pluszba például bele tudok vinni, az a saját, hát nem is tudom, hogy fiatalságomból adódó lelkesedésem. Szóval, hogy teljesen indokolatlanul lelkes vagyok az esküvők felé, és imádom minden percét. Olyannyira, hogy én félig úgy szoktam érkezni egy esküvőre, hogy vendégnek érzem magam. És én velük táncolok, velük bulizom. A táncparket közepén próbálom még ott is a hangot emelni, és nem egy ilyen maszkként, amit felveszek, hogy jó, akkor ez most a szolgáltatás része, hanem én őszintén nagyon jól tudom ott érezni magamat, és amikor kell, akkor visszarázódom ceremóniamesterbe, hogy oké, akkor most valamit kell intézni, vagy idő van, jön a torta, bármi.
1: Ritkán járok esküvőn, de legutóbb, amikor voltam, olyan érdekes tapasztalás volt, hogy a felnőttek mennyire önfeledten tudnak játszani. És olyan jó volt látni és csatlakozni ezekbe a játékokba, úgyis, hogy például a kedves párt alig ismertem, de róluk szóló játékban részt vettem, és el is felejtettem azt, hogy én nem is ismerem annyira személyesen a kedves párt. Mit látsz rajtuk? Melyik a kedvenc játékuk, és egyáltalán miért?
2: Á, most mondjam el a szakmai titkaimat.
1: Ezért vagy itt.
2: Ezért vagyok itt, persze. Kedvenc játék. Én leszoktam például a párokat beszélni az ilyen nagyon klasszikus régi játékokra, mint például a Mr. és Mrs. Ugye az a cipőemelgetős játékén szokták még az emberek is ismerni. Már csak azért is, mert a Mr. és Mrs. általában az ifjú pár játsza, ők kiülnek, emelgetik a cipőt, hogy ki mondta először, hogy szeret, és akkor megy a szavazás. De a násznép meg a harmadik kérdést általában megunja. Úgyhogy én például olyan játékokat szoktam játszatni az esküvőn, amit a párok szeretnek, amiben részt vesznek a násznép minden tagja, plusz jobb esetben mondjuk a pár is, ha vagy ők legalább mondjuk élvezői és jó nézői lehetnek. Az egyik kedvencem a kvíz. A kvíz egy borzasztó egyszerű játék, banálisan egyszerű. A vacsora végén viszont tökéletesen lehet oda időzíteni. Ott van az a 20 perc, amikor így még emésztenek, de már csinálnak valamit, és akkor kiosztok mindenhova egy lapot, a pár már ír egy 10 kérdéssort ABCD válasz lehetőséggel, és rögtön jégtörőként működik. Mindenki elkezd beszélgetni, és azt történik, amit te mondasz. El is fejtettem, hogy egy esküvőn vagyok, és nem is ismerem a párt, de közben rögtön beszélünk a párnak az életére, vagy bármi hasonló.
1: Nem mindennapi munkám, amit te csinálsz, és jó nézni, hogy ilyen élvezettel beszélsz róla, de hogy mitől jó ceremóniamesternek lenni, és hogy mitől jó egy ceremóniamester, illetve hogy lehet a nagy napot a legélvezetesebbé tenni, na hát ezzel folytatjuk nem sokára. A vendégem Nisztor Bendegúz, ceremóniamester műsorvezető, itt az Éles Stílus magazinban.
0: Segítünk életmódot váltani. Élet. Stílus. Életmód magazin a Petőfi Rádióban.

0: Sziasztok, Marics Peti vagyok.
1: Sziasztok, Királdi Marcell vagyok.
2: Sziasztok, Ember Márk vagyok a Kuplung zenekarból, és ez itt az új dalunk, a Nyomod a gázt, itt a Petőfi Rádióban. Tudom,
3: a legújabb magyar zene.

0: nyomod a gázt, akkor majd leszek én a kuplungod. A Petőfit hallgatod itt minden magyar. Nos, hát nem sokára folytatjuk a beszélgetést a mai vendégemmel, Nyisztor Bendegúzzal, műsorvezetővel, ceremóniamesterrel, és ha nyomod a gázt, akkor figyelj az útra is, de a beszélgetésünkre is, mert érdemes lesz. Most a legfrissebb hírek következnek, a hírpercek, utána pedig Ákos segít neked megtalálni az utadat, ugyanis keresem az utam. Ezzel folytatjuk majd.
1: Keresem az utam, néha keresem a baj.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
3: A mikrofonnál Gábor Anikó.
2: Ez a Petőfi Rádió.
4: Folytatódik a meleg, ellenállóbbá kell tenni az ország energia és vízellátását, jelentette ki a miniszterelnök. Tar Bélára emlékeznek a Szarajevói Filmfesztiválon.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
4: Az M0-ás déli szektorában Dióst térségében az M5-ös felé vezető oldalon egy autószállító tréler vontatmánya felborult, és keresztbefordulva elfoglalja a három forgalmi sávot. A 7-es kilométernél a leállósávban megindult a forgalom, a torlódás meghaladja az 5 kilométert. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
3: Hírpercek.
4: Mától másodfokú hőségriasztás lesz érvényben, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, a néhány fokos enyhülés is jelentősen csökkenti az energiarendszerre nehezedő terhelést, így már nincs szükség az önkéntes fogyasztás csökkentésre. Magyarország energiaellátása stabil, az ivóvízellátás biztosított, ezért feloldják a rendkívüli intézkedések egy részét, jelentette be a kormány szóvivői tájékoztatón a miniszterelnök. Magyar Péter hozzátette, folyamatosan figyelemmel kísérik a paksi atomerőmű működését. A kormányfő drámainak nevezte az elmúlt 16 év Orbán kormányainak örökségét, hangsúlyozva, hogy a korábbi kabinet már 2022-ben tudta, hogy drasztikus beavatkozásra lett volna szükség a villamos energiarendszer fejlesztése érdekében. Megérkezett a rég várt eső a Dunavíz gyűjtőjére, a folyó magyarországi szakaszán azonban továbbra is csak pár centiméteres vízszintváltozások jellemzőek, közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság. A Duna magyar szakaszán a jelenleginél pár deciméterrel magasabb vízállások alakulhatnak ki a következő napokban, újabb csapadék nélkül azonban a jövő hét közepén ismét csökkenhetnek a vízállások a Dunán. Elkerítik a Dunameder szennyezett felszínét a volt óbudai gázgyár területén, és megkezdik a beszivárgó szennyezőanyagok semlegesítését, jelentette be a főpolgármester. Karácsony Gergely elmondta, több mint egy évtizede nyilvánvaló, hogy az államnak fel kell számolnia a föld alatt lévő, mintegy 200 ezer tonna mérgező anyagot, de mindeddig semmi sem történt a kármentesítés ügyében. Egyelőre fenntartják a budapesti közösségi közlekedésben bevezetett energiatakarékossági intézkedéseket, jelentette be a főpolgármester. Karácsony Gergely elmondta, továbbra is szünetel a díszkivilágítás, és a szökőkutakat sem kapcsolják be. Hozzátette, az ivóvízellátást stabilan biztosítják a fővárosban.
2: Petőfi Rádió.
3: Hírpercek.
4: Az eddiginél hatékonyabb, mindenki által elérhető szűrési rendszer kialakítására utasította a kormány az egészségügyi minisztert. Köböl Anita kormány szóvivő hangsúlyozta, a daganatos halálesetek jelentős része megelőzhető lehetne, és egy pontosabban, kiszámíthatóbban működő szűrési rendszer magyarok ezreit mentheti meg évente. A legfrissebb adatok szerint a magyar lakosság részvételi aránya a szervezett szűrőprogramokon nem csak alacsony, hanem folyamatosan csökkentette hozzá a kormány szóvivő. Szeptember 15-től a jelenlegi 27-ről 5%-ra csökken a tűzifa áfája, jelentette be a kormány döntését a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, a csökkentés érinti a pelletet, a brikettet és a faszenet is. A kormányfő elmondta azt is, hogy tervezik a szociális tűzifa keret emelését is. Erősíti a közpénzek felhasználásának átláthatóságát a kormány. Köböl Anita kormány szóvivő elmondta, az Európai Unió helyreállítási alapforrásaihoz való hozzáférés egyik feltétele, hogy az összegek felhasználásában érintett közfeladatot ellátó szervek központi nyilvántartásban tegyék közzé adataikat. Hozzátette, a döntéssel bővül a kötelezettek és a közzétenni előírt adatok köre, amelyek bárki számára ingyenesen elérhetőek lesznek. A kormány döntött arról is, 5,5 milliárd forintos támogatást nyújt 3 hazai repülőtérnek. Idei működéséhez a debreceni, a sármelléki és a pécsi-pogányi repülőtér kap segítséget, jelentette be Magyar Éva kormány szóvivő. A súlyos likviditási gondokkal küzdő társaságok a támogatás nélkül fizetésképtelenné válnának. Csökkenti a magyar gazdák terheit és erősíti az agrárkamara politikai függetlenségét a kormány, jelentette be Köböl Anita kormány szóvivő. Aki egyéni országgyűlési képviselőjelöltként indul a választáson, az kamarai tisztséget nem tölthet be. Emellett a kabinet támogatja azt az egyéni képviselői indítványt, amely szerint a kamara eltekinthet a tagdíjak beszedésétől, például országos fagy- és asszálykár, valamint az állatokat sújtó járványok esetében. Ez mintegy 18,6 milliárd forintnyi tehermentesítést jelent a több mint 400 ezer termelőnek.
2: Petőfi Rádió.
3: Hírpercek.
4: Megkezdődött a gyermekvédelmi rendszer állapotának felmérése. A szaktárca közleménye szerint intézménylátogatásokkal, dokumentumelemzéssel és a munkatársakkal folytatott egyeztetésekkel indult a program. A cél a rendszer hiányosságainak feltárása. Augusztus 31-e után a vizsgálatba bevonják az érintett gyermekeket és fiatalokat is. Folyamatban van a közmédia átvilágítása, eddigi működésének vizsgálata, tájékoztatott a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tarz Zoltán elmondta, hogy emellett jelenleg szakmai és érdekvédelmi szervezetek szakemberek bevonásával széles körű párbeszédet folytatnak az intézmény átalakításáról. A tárca vezető hozzátette, hogy hamarosan elérhető lesz az az online felület is, amelyen keresztül bárki elküldheti a közmédia megújításával kapcsolatos javaslatait. Véleményezhető a Budapest-Belgrád vasútvonal és a csatlakozó buszhálózat menetrendje, jelentette be a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter Facebook oldalán. Tarz Zoltán bejegyzése szerint néhány napja megkezdődött a magyar szakaszon a személyvonatok elindulásához hiányzó vonatbefolyásoló rendszer műszaki próbaüzeme. A menetrend.kti.hu honlapon jövő péntekig mindenki elmondhatja a véleményét és javaslatait.
2: Petőfi Rádió.
3: Hírpercek.
4: Hosszabb szerelvényekkel és sűrűbben jár majd a H5-ös hév a Sziget Fesztivál idején. A koncertek után 23 óra és éjjel 1 óra között 5 percenként közlekednek majd a vonatok a budapesti szakaszon. Egy kapcsolódó rendezvény miatt ma már 13 órától sűrítik a járatokat a Batthyány tértől a Filatorig át felé. A nemzetközi konyhákat ellenőrzi a Fogyasztóvédelmi Hatóság a kormányhivatalok bevonásával. A vizsgálatok elsősorban a nemzetközi ételeket kínáló vendéglátóhelyekre vonatkoznak, ahol az eltérő alapanyagok és technológiák miatt különösen fontos a higiéniai előírások és az élelmiszerbiztonsági szabályok betartása. Tavaly 350 giroszt árusító büfében és étteremben végeztek ellenőrzéseket. Csaknem 90 esetben indítottak eljárást, a bírságok összege elérte a 17 millió forintot. Emlékprogramot indít a januárban elhunyt Tar Béla tiszteletére a Szarajevói Filmfesztivál. A kezdeményezés a rendező egykori tanítványainak filmjein keresztül kíván emléket állítani a világhírű alkotó munkásságának. A Tar Béla Szarajevóban elnevezésű program a 2013 és 2017 között működő Film Factory nemzetközi filmes műhely egykori hallgatóinak alkotásait mutatja be.
3: Petőfi Rádió. Időjárás.
4: Folytatódik a napos, meleg nyári idő elszórtan záporokkal. Délelőtt a Dunántúl nyugati, délnyugati részén eleredhet az eső, majd a borultabb tájakon is felszakadozik a felhőzet. Többfelé megerősödik, a zivatarok környezetében viharossá fokozódik a szél. Napközben 29-34, este 22-29 fokra számíthatunk.
2: Petőfi Rádió. Sport.
5: Jó reggelt kívánok, Katona László vagyok. A labdarúgó NB egy harmadik fordulójának nyitó mérkőzésén MTK Puskás Akadémia 2-3. Már két góllal is meglógott a felcsúti csapat az első félidőben Kern és Harutyunyan góljaival. A második félidőben Jurek és Kerezsi egyenlített. Lamin Koli végül az utolsó percben lőtte a felcsútiak győztes gólját. Győzelmével a tabella élén a Puskás Akadémia. Vinicius Juniorral a soraiban érkezik Budapestre a Real Madrid labdarúgó csapata. A Ferencváros elleni mérkőzésre megnevezte keretét José Mourinho vezetőedző. A budapesti meccsen Kylian Mbappé, Thibaut Courtois, Aurélien Tchouaméni és Jude Bellingham sem lesz ott. Az újonnan szerződtetett Jan Diomandé szintén nem utazik el a Groupama arénában rendezett összecsapásra. A Realhoz köthető hír, hogy az olasz élvonalban érdekelt Fiorentina kölcsönvette Franco Mastantuono-t. A Manchester City nem fogadta el a Barcelona első ajánlatát Rodriért, mivel az angol futballklub vezetősége túl alacsonynak ítélte a spanyol középpályásért felajánlott összeget. A hírek szerint 45 milliót adna a katalán klub, de a City 70 milliót kér. A magyar U18-as női kézilabda válogatott 34-29-re kikapott Szlovákiától a romániai világbajnokságon. Vasárnap a 7. helyet Kína ellen mérkőzik a magyar csapat. A férfi EB-n Magyarország-Horvátország 31-28, az 5. helyet Izland ellen játszik majd az ifjúsági együttes. Aranyérmes Betlehem Dávid a nyíltvízi úszók 3 kilométeres kieséses versenyszámában a párizsi Európa-bajnokságon. Rasovszky Kristóf az 5., a hölgyeknél szintén a sprint számban Fábián Bettina ezüstérmes, Európa-bajnok a német Isabel Gosse. A magyar csapat eddig 1 aranyérmet és 5 ezüstöt ért el a párizsi kontinens viadalon. Kolesár Mihály, Szép Balázs és Tamás Botond is bejutott a ma délutáni döntőbe az isztambuli 5-tusa Európa-bajnokságon. Bőm Csaba 10. lett a B csoportban, így éppen lemaradt a fináléről. Köszönöm a figyelmüket!
3: A hírek után
2: a műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Most vissza a magyar zenékhez.

0: Élet. Stílus. A Petőfi Rádió életmód magazinja. A stúdióban
1: Korcsog Laura és vendégem Nyisztor Bendegúz ceremónia mesterműsorvezető. És hát Bendegúz szakmájából adódóan most az esküvőkről beszélgetünk, illetve a násznépről, az ifjú párról, és arról, hogy a felnőttek mennyire élvezik ezeket az esküvői játékokat, és hogy milyen egy ceremónia mester élete. Nos hát, nagyon sok esküvő van már a hátad mögött. Tapasztalatból, szerinted egy esküvőt, egy nagy napot mi tesz legemlékezetesebbé? Mitől lesz az a legemlékezetesebb?
2: Attól, hogy igaz. Szóval, hogy ez most lehet ilyen elcsépelt mondatnak tűnik, de hogy annyira szomorúan látom, amikor mondjuk például egy nyitótánc, amikor ugye lemegy a vacsora, és akkor az ifjú pár első tánc, a first dance angolul nyitótánc következik, megnyitják a táncparkettet, és hogy így látszik, hogy tökre távol áll tőlük. Betanultak valami tánclépést, ami szép volt a neten, mert ott, akik eltáncoltak, az nagyon jól táncolták el. És hogy így mondjuk jól is lépik el, meg szép a zene, meg szép a látvány, mert ott a füstgép, de hogy érződik, hogy nem önazonos nekik, és maníros az egész. Viszont cserébe, amikor mondjuk valakinek úgy önazonos, hogy így kiválaszt egy számot, 20 másodpercig csak lötyögnek, semmi más nem csinálnak, és mindenki oda meg vissza van. Ettől szokott szerintem igazán emlékezetes lenni az esküvő, hogy így, ha az ifjú pár jól érzi magát, önazonos nekik, örülnek, hogy tényleg ők azért vannak ott, hogy azt ünnepeljék meg, hogy egymás életeinek egy következő szakaszába lépnek. És mondjuk a vendégseregnek mondjuk 90, de inkább 100%-a örül annak tényleg, hogy ők megházasodnak. Mert sajnos van ilyen, hogy nem.
1: Az hallgasson örökre.
2: Igen, az hallgasson örökre. Jó is tudja, és jó. Szóval, hogyha a násznép is örül tényleg annak, hogy az a házasságot megtörténik, akkor ott lehet bármilyen rossz a kaja, bármilyen rossz a ceremóniamester, bármilyen rossz a DJ. Alapvetően egy jó elmény lesz, mert akkor legalább hát a katasztrófákról is, de tudnak mesélni majd mit az unokáknak, és hogy így emlékszem, milyen volt az.
1: Említetted a netről ellesett vagy kinézett táncokat. Az internet és a közösségi média mennyire határozza meg az elvárásokat az esküvőkkel kapcsolatban a mai világban?
2: Beletenyereltél ebbe a mélykasba most úgy érzem, mert ez sajnos elképesztő elvárásokkal szoktam találkozni. Nem is csak elvárások, bocsánat, inkább elképzelések még. És nekem ez dolgom is ceremóniamesterként, hogy így találkozzon az ő ideájuk a valósággal, és hogy lehozni a realitást talajára, hogy mit lehet megvalósítani, és mit nem. És például, na igen, saját magukra is nyomás helyeznek ezzel a párok. Ezt annyiszor látom, hogy így látnak egy csomó TikTok trendet, ami a, vagy Instán, bármi, ami az esküvőn, ú, de jó, ez is, meg az is, meg amaz is, és így elkezdik elképesztően sűrűvé tenni az esküvőt. Már régen elveszett a tartalom, tehát már csak a külsőségek maradtak meg, és a násznép egyszerűen nem tudja igazán élvezni, mert hogy így egyik programból megyünk át a másikba, nem tudnak megállni egy pillanatra se, utálják a ceremóniamestert, mert ő folyamatosan ugráltat mindenkit azért, mert az ifjú pár nagyon szeretné, hogy ez a program is, meg amaz is, meg amaz is menjen, és hogy egyszerűen tényleg így elvész a tartalom, és csak a külsőségek és a keret marad meg. És hogyha hál' Istennek mai napig azért vannak olyan párok, akik jól tudják azt fogadni, azt a visszajelzést, hogy figyú, ez így lehet, hogy sok, meg sűrű, meg nem kell ennyi, meg ez a videó jól néz ki, de élőben nem lesz annyira izgalmas, és azt mondják, hogy ja, jó, azt nem tudtam, oké, akkor elengedjük, és akkor nagyon szuper szokott lenni.
1: Ha egy tanácsot megfogalmazhatnál a leendő házas pároknak, vagy akik éppen az esküvő előtt állnak, akkor mi lenne az?
2: Hű, de jót kérdezel. Egyetlen tanács.
1: Az előzőt már hallhattuk, ne legyen olyan sűrű az elképzelés. Legyen igaz, legyen valódi.
2: Igen.
1: De ezeken kívül.
2: Ezeken kívül. Az a baj, hogy pont előttük a legjobbakat. Hát, hogyha egy tanácsom lehetne az ifjú párok felé, az az, hogy így azt nézzétek meg, hogy mi nektek az önazonos. És hogyha megtaláljátok az esküvőn minden részét, a dekor, a zenék, a tánc, a helyszín, a kaja, minden, ami így nektek önazonos, akkor tényleg semmi gond nem lehet.
1: Meg esetleg egy jó ceremónia mester. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és hogy itt voltál velem ma reggel.
2: Köszönöm a meghívást.
1: A vendégem Nyisztor Bendegúz volt ceremónia mester, műsorvezető itt az Élet Stílus magazinban.
0: Élet Stílus. A Petőfi Rádió életmód magazinja.

0: Ablakomból, ezt hallottad most itt a Petőfin Minden Magyar. Én reggel, mikor kinéztem az ablakomból, még mielőtt elindultam ide a rádióba, már azon gondolkodtam, hogy milyen jó kis délelőttünk lesz, milyen jó délelőttnek nézünk előbe, és most meg itt vagyok, és boldogan mondom neked, hogy a Csukás meseóra kezdődik 7 órától, és itt meséket, zenéket, mondókákat, nyelvtörőket hallgathatsz, utána pedig egy nagyon jó kis beszélgetést, úgyhogy most mesés időtöltés neked, utána pedig újra találkozunk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft.

0: legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Gábor Anikó.
0: Ez a Petőfi Rádió.
2: Marad a meleg nyári idő, biztosított az ország energiaellátása. Összmagyar középiskolás tábort rendeznek sátor Aljaújhelyen.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
2: Az M0-ás déli szektorában Dióst térségében az M5-ös felé vezető oldalon egy autószállító tréler vontatmánya felborult, és keresztbe fordulva elfoglalja a három forgalmi sávot. A 7-es kilométernél a forgalom a leálló sávban halad 5 kilométeres a dugó. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 30 30380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
2: Mától másodfokú hőségriasztás van érvényben. Magyar Péter kormányfő közölte, a néhány fokos enyhülés is jelentősen csökkenti az energiarendszerre nehezedő terhelést, így már nincs szükség az önkéntes fogyasztás csökkentésre. Hozzátette, a Duna vízgyűjtő területére is megérkezett az eső, amely valamennyire emelheti a Duna víz szintjét. Átalakítja Magyarországot a 6000 milliárd forint értékű uniós forrás, jelentette ki a kormányfő. Magyar Péter közölte, a kormány tervet készített a támogatás felhasználásáról, korszerűsítik az energiaszektort és a tömegközlekedést, modernizálják az egészségügyet, az oktatást és a szociális szférát, bérlakások és diákotthonok létesítésével történelmi fordulat lesz a lakhatásban, valamint segítik a kis- és középvállalkozásokat is. Ismét halálos áldozatokat követeltek az éjszakai orosz légitámadások Kijevben. Az ukrán fővárost és környékét ért dróncsapásokban legalább hárman vesztették életüket, köztük egy gyermek. Egy lakóház és több épület is megrongálódott, többen megsebesültek. Az amerikai kormány 1 milliárd dollárral támogatja a tegnap hivatalba lépett kolumbiai elnököt és kabinettjét. Abelardo de la Espriella a biztonság fenntartására és a közös célok elérésére kapja a jelentős amerikai segítséget. A politikai tapasztalat nélkül hivatalba lépett új jobboldali elnök beiktatásán azt ígérte, hogy határozottan fellép a bűnözés visszaszorítása, valamint az ország gazdaságának újjáélesztése érdekében. 900 magyar diák érkezik holnap sátor Aljaújhelyre, a harmadik összmagyar középiskolás táborba. A Rákóczi Szövetség rendezvényén a Kárpát-medencéből és a világ számos más pontjáról, egyebek közt az Egyesült Államokból, Kanadából és Kolumbiából gyűlnek össze a fiatalok. Az eseményen 100 lengyel diák is részt vesz.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
2: Folytatódik a napos, meleg nyári idő, elszórtan záporokkal. Délelőtt a Dunántúl nyugati-délnyugati részén eleredhet az eső, majd a borultabb tájakon is felszakadozik a felhőzet. Többfelé megerősödik a szél. Napközben 29-34, este 22-29 fokra számíthatunk.
1: A hírek után. És most Csukás Mese Rádió. Indul a Csukás Mese óra. Petőfi Rádióban.
3: Csukás Mese Rádió.
4: Én nagyon szeretem.
5: Egy csipetnyi mese a Petőfi Rádióban. Minden hétvégén reggel 7-től. A Csukás Mese Rádió legjobb tartalmaiból válogatva.

0: Mikulás meseóra a Petőfi Rádióban. Egy csipetnyi mese rádió egyfejűeknek.
1: Szervusztok, kedves gyerekek! Én Nagy Sándor vagyok, és most én mesélek nektek. Sarkadi Mária, a 61-es, meg a kutya. Gyönyörű éjszaka volt, ragyogott a teli hold, s mint távoli gyertyafények pislákoltak a csillagok. Az Alpok felől jókedvű, vaskos cukrászfelhők jöttek, és messzelátója mögül vezényelt a legvastagabb felhő, a főcukrász. Ide még, oda még! És nem telt bele egy este, meg egy fél éjszaka, vastag habtakaró borította az egész országot. Ebben a fényes éjszakában, a frissen esett hóhabtakaróban bandukolt a kutya. Szaglászott, szimatolt jobbra-balra, és tanástalanul megállt. A budagyöngye piasznál az egyik gyümölcsös pavilon mellett talált egy fél zsíros kenyeret. Megörült neki, mert nagyon éhes volt. Amikor megette, a budakeszi út felé vette az útját. Mintha erre jártak volna, állapodott meg az ifjúság presszó kerítése előtt. De sötétek az ablakok, világos, hogy bezártak. Az akár, hogy semmit sem tudok bizonyosan, és ennek ti vagytok az okai, mordult mérgesen a hóhab szemecskékre. Micsoda? Mi fáradtak vagyunk. Hagyj bennünket aludni, nyújtóztak a hópelyhek. A kutya lemondóan csóválta a fejét. Az úton egy 61-es villamos jött és dudorászott. Budapest, Budapest, te csodás! Ez barátságos villamos lehet, töprengett a kutya. Várt egy-két percig, és bement utána a szép Ilona remízbe. Nem tudod véletlenül hány óra lehet? Kérdezte a 61-estől.
2: De, véletlenül tudom, mivel 12 óra 17 perckor álltunk be, válaszolta a villamos.
1: Köszönöm, mondta a kutya. Tudod, nappal szinte biztosra megyek. A nap megbízható, egyformán látszik még a felhők mögül is. De ez a fura jószág, mutatott a holdra. Nem tudom minél. Egyszer biztos sok hús zabált, mint most is. Nézd, milyen kövér. Máskor meg talán csontont sem kap. Úgy lesoványodik, hogy alig látni.
2: Aha, bólintott a villamos. Nincs egy zsebrádiód?
1: Sajnos, rázta a fejét a kutya. Nem árult el, hogy még zsebe sincsen.
2: A szomszédban laksz?
1: Érdeklődött a villamos. Á, rázta meg fejét bússan a kutya. Tulajdonképpen nem tudom, hol lakom.
2: Nem,
1: húzta fel lámpáit a villamos.
2: Én először a gyárban laktam, aztán ebben a kocsi színben. Persze van úgy, hogy máshova állunk, Kelenföldre vagy Zuglóba, ha azokon a vonalakon helyettesítünk.
1: Hirtelen elhallgatott, mert a mellette alvó 58-as akkorát rászkódott, hogy majd a mennyezetig ugrott, és amikor visszaesett, előre-hátra csúszkált a síneken. Hát ezzel meg mi történt? Vakkantott a kutya.
2: Rosszat álmodik, vélte a 61-es. Ilyen zuhanástól én már régen felébredtem volna.
1: Keltsen fel? Kérdezte készségesen a kutya. De az 58-as magától felébredt.
2: Borzasztó karambollal álmodtam, kezdte mesélni. Itt a Zugligeti úton elromlott a fékem, és a kanyartól sikítva szágoldottam lefelé. Biztos valaki megint karamborról pletykázott,
1: méltatlankodott a 61-es.
2: Igen, egy új hatos röhögött rajtam a Moszkva téren. Amikor egymás mellett kanyarodtunk, azt mondta, hogy nem szereti, ha ilyen régi vacakok rontják a színvonalat. Azt mondja, csodálja, hogy még nem szakadt el a fékem, mint egyszer annak a... Az már régen volt,
1: legyintette a 61-es.
2: Sose törődj vele. Megnyugtatlak, ő fele annyi strapát nem fog kibírni, mint te. Aludj csak nyugodtan. Te hol alszol?
1: Kérdezte a kutyától.
3: Nem tudom, mondta a kutya szomorúan. Új gazdáim vannak, azok vesztettek el. De hazatalálnék el régihez is, az újhoz is, csak ne esett volna a hó. A jó finom szagokat mind befötte.
2: És nem fognak keresni?
3: Hát most mondd, hol keressenek?
1: Nézett bánatosan a kutya.
2: Figyelj csak, mi sokfelé járunk, maradj itt. Megismerkedsz a villamosokkal, meg a vezetőkkel, és hát ha találkoznak a gazdáiddal.
1: A kutya megköszönt és lefeküdt aludni egy olajszagú szerszámláda mellé. És úgy aludt, hogy a 61-es hajnali búcsú csengetésére sem ébredt fel. A 61-es már több fordulót csinált, amikor egy kislány és az anyukája nyugtalanul nézegettek a kora hajnali szürkületben. Még leülni sem volt kedvük. A vezető mögött álltak, aki meghallotta, hogy egy fekete kiskutyát keresnek, akinek fehér folt van az orrán. Mikor veszett el? Fordult hátra.
2: Tegnap este a Szilágyi Erzsébet fasorban.
1: Akkor megvan. Egy ilyen kutya alszik a Szép Ilona remízben. Siessenek, hogy ott érjék. A kislány és az anyukája taxiba szállt. A kutya még ott aludt. Volt nagy öröm és nagy csodálkozás. Na hát, ez a barátságos 61-es, gondolta a kutya. Máskor is meglátogatom.
0: Lépj be velünk a mesék birodalmába. Következik egy csodás mese a Csukás Mese Rádió kínálatából. Itt a Petőfi Rádióban.
4: A nyelvtörőkbe könnyű belegabajodni, amíg tanuljuk őket. Én nem is bánom. Olyan jókat lehet derülni, amíg kigubancoljuk a kócos szavakat. Jól figyeljetek! Elmondom nektek egyszer gyorsan, egyszer lassan, utána ismételjétek utánam. Már ha tudjátok. Rózsaszín sündisznócska uzsis zacskója. Most elmondom lassan, mondjátok együtt velem. Rózsaszín sündisznócska, most mondjuk együtt. Rózsaszín sündisznócska, és a legvége uzsis zacskója. Most együtt uzsis zacskója. Készen is vagyunk, akkor még egyszer egyben, közösen. Rózsaszín sündisznócska, uzsis zacskója. Nagyon ügyesek vagytok, csak így tovább, gyakoroljátok sokat, mondjátok egyre gyorsabban és gyorsabban, hiszen tudjátok, ismétlés a tudás anyja. Sziasztok!
0: Nem hagynak a gyerkőcök aludni a hétvégén. Lépjetek be a mesék birodalmába. Hallgassatok csodás meséket, dalokat és vidám tartalmakat a Csukás Mese Rádió kínálatából. Induljon mesésen a hétvégét! Csukás Mese Óra a Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel 7-től. Egy csipetnyi mese rádió, egy fejűeknek.

0: Lép be velünk a mesék birodalmába. Következik egy csodás mese a Csukás Mese Rádió kínálatából. Itt a Petőfi Rádióban.
1: Gárdonyi Géza, a minden tudó kalap. Volt nagyapónak egy sima szőrű, magas tetejű, fekete kalapja. Sokszor meséltek róla. Azt mondták, hogy aki ezt a kalapot a fejére teszi, mindent tud. Lám, nagyapó is milyen okos. Mindenhez ért, tud olvasni az újságból, szépen szóló fűzfasípot farag, malmot csinál a papírosból, sőt azt is meg tudja mondani, hogy hányat mutat az óra. És mindez a sok tudomány, tudjátok-e hol van? A nagy fekete kalapban. Sokszor szerette volna a fejére tenni Pista ezt a minden tudó kalapot, de sohasem adták oda. Azt mondták neki, hogy még nem tud eléggé vigyázni a drága kalapra, majd ha nagyobb lesz. Pista csodálkozva nézte a nagy fekete kalapot. Néha megesett, hogy a saját fejére álmodta, és ilyenkor annyi mindent tudott, hogy maga is bámult rajta. Házat, hajót épített könnyűszerrel, meg tudott számlálni egy rádiót, sőt egyszer repülni is tudott a kalappal, mint a madarak. Egy délután a déványon aludt a nagyapó. Olyan mélyen aludt, hogy arra sem ébredt föl, hogy Pista kinyitotta az ajtót. A mindentudó kalap a kis asztalon feketén lett, s egy széken ott voltak nagyapó felső ruhái is. Pistának szikrázott a szeme örömében. Lábújhegyen osont a kis asztalhoz, és fejébe nyomta a mindentudó kalapot. A kalap nagy volt. Az egész feje beleszaladt. Legtöbbször is azt tapasztalta, hogy sötétség van a kalapban, s hogyha a kalap mindent is tud, azt az egyet nem tudja, hogyan kell a Pista fülén megállni. Végre a tarkójára támasztotta a kalapot, s így az arca is szabad lett. Na lássuk hát, mit tudok? Kérdezte Pista. Fölvette egy újságot és olvasni próbált, de nem tudott arról egyebet olvasni, mint amit maga kigondolt. Bizonyosan rossz az újság, szólt a gyerek, nem jól van szerkesztve, megpróbálta a kártyákat, tud-e belőlük magas tornyot építeni, az se sikerült. Rossz kártyák, szólt bosszankodva. Nagyapó sokszor mondta így, kártyázás után, hogy rossz kártyák is vannak a világon. Próbáljunk hát repülni. Megfogta kezével a karapszélét, s a két lábát emelgette. Persze nem tudott repülni, egy aracit sem. Pista akkor gondolkodóba esett. Hol lehet a hiba? Most már látom, úgy mond, hogy a kalap egymagában nem elég. Bizonyosan a többi ruha is kell, hogy minden tudjon az ember. Lassan, óvatosan magára vette a nagyapó kabátját, azután felhúzta a cipőjét, és hogy a siker teljes legyen, a görbevégű botot is kezébe vette. No hát most legelőször is repül, mint a ludak. Hogy bámul majd nagyapó, ha fölötte fogok repülni? Nekiszaladt a repülésnek, mint a ludak szoktak, de ekkor jött csak a váratlan helyzet. Ahogy felrepülhetett volna, megbotlott a nagy cipőben, és úgy elvágódott, hogy még a tenyerét is odacsapta a padlóhoz. A kalap ropogva gurult el a szobába. A bot nagyot csattant a padlón, és a cipők leestek a lábáról. Nagyapó fölébredt. Mit csinálsz, Pistike? Kérdezte a hason fekvő kis polgártól. Mindent akarok tudni, felelte síró hangon. Hogyan akarsz te mindent tudni? Hát, a minden tudó kalappal. Jó kis barátom, szólt nevetve a nagyapó. A kalap csak akkor mindent tudó, amikor az én fejemen van.
0: Csukás mese óra a Petőfi Rádióban. Egy csipetnyi mese rádió egyfejűeknek.

0: Lép be velünk a mesék birodalmába. Következik egy csodás mese a Csukás Mese Rádió kínálatából. Itt a Petőfi Rádióban.
1: Sziasztok, kedves gyerekek! Lacfi János vagyok, és Domboni Neni mesék című könyvemből mesélek most nektek. A nagy ugrás. Mi az a bungee jumping? Kérdezte Janka, a vadmacskalány.
2: Le kell ugrani valahonnan,
1: okosította ki Elemér, a kölyök fóka.
3: Akár onnan,
1: érdeklődött tovább Janka.
2: Végül is akár honnan,
1: egyezett bele Elemér.
3: Szóval akár egy sámliról is,
1: faggatózott még Janka.
2: Jaj, ne Janka!
1: Elegyedett a vitába Dinnye, a hangyász.
2: Nagyon magasról kell ugrani.
3: Például mennyire magasról, mint egy asztal, vagy egy létra?
2: Mint egy szikla, vagy egy emelődarú,
1: tájékoztatta Dinnye.
3: De ilyet akkor csak egyszer lehet csinálni, nem?
2: Aztán miért?
1: Nézett kérdően Dinnye.
3: Mert hogy aztán plac oda lenn?
4: Ugyan már, egyszerűen tudni kell repülni, és kutya bajot se lesz,
1: kiáltotta nekik röptében Köles a bőregér.
3: Akkor ez olyan sport, amit csak csupa Köles csinálhat,
1: kuncogott Janka.
3: Gumikötél, ez a titka,
1: tette hozzá jelentőség teljesen Elemér.
2: Egyik végét az ugró lábára kötik,
1: toldotta meg Dinnye,
2: a másikat rögzítik a sziklán vagy a darún.
3: Ugráskor aztán a gumikötél visszarántja az ugrót, aki úgy fityeg a nagy semmiben, mint egy nyaklánc,
1: tájékoztatott Elemér.
3: Csuda!
1: Csapta össze a kezét ámulva Janka.
3: Hát hogy ne lenne kedvem hozzá? Roppant izgalmasan hangzik.
2: Felkészültél?
1: Kérdi Elemér.
3: Igen, uram,
1: felel nagy komolyan Janka.
2: Látod, amit látunk?
1: Kérdi Dinnye.
3: Igenis, feleli Janka. Mit kell látni?
5: Hát a rózsát,
1: felel Elemér.
2: A hatalmas rózsát,
1: teszi hozzá Dinnye.
3: Érzed az illatát?
1: Kérdi Elemér.
2: A hatalmas illatát,
1: kérdi Dinnye.
3: Igen, érzem, hatalmas,
1: suttogja áhítattal Janka.
4: Én is ugorhatok!
1: Szemtelenkedik oda hozzájuk a levegőben Köles.
2: Ne zavarj meg minket!
3: Csalókkal nem tárgyalunk!
1: Szigorkodik Elemér.
3: De hát én...
1: szepegi Köles.
2: Aki szárnyas, az csaló. Nem vállalja a veszélyt, úgyhogy nem is ugorhat.
1: Szögezi le Dinnye.
3: Engedj szépen koncentrálni minket,
1: nyomatékosítja Elemér.
3: Felkészültél?
1: Kérdi Jankától.
2: Ellenőrizted a kötelet?
1: Kérdi Dinnye.
3: Nehogy aztán a legrosszabb kor szakadjon el,
1: óvatoskodik Elemér.
3: Minden rendben. Akkor...
2: hú...
3: és rúg...
2: és hajrá!
3: Na, milyen érzés?
1: Kérdi a levegőben ringatózva Elemér.
3: Mennyei!
1: Susogja elbűvölten Janka.
2: És nem kell hozzá csak egy rózsa, meg egy darab madzag,
1: himbálózik Dinnye.
3: Azért eltart egy darabig, míg a rózsát fejben akkorára növeszti valaki,
1: jegyzi meg Janka.
3: Bizony, de megéri,
1: fűzi hozzá Elemér.
2: Na most már kinyithatjuk a szemünket,
1: tanácsolja Dinnye.
3: Szép ez a rózsa, kicsiben is,
1: állapítja meg. Elégedetten Janka.
4: Hurrá, sikerült, bungee jumping!
1: A három jó barát, Elemér, Dinnye és Janka rémülten kapta fel tekintetét.
3: Jesszusom! Úristen!
2: Köles, ne!
3: Repülj, Köles!
1: Sipítja Janka.
4: Nem lehet a csalás!
2: Ne őrülj meg, te szárnyos marha,
1: mennydörgi Dinnye.
4: Nem őrültem meg, zuhanok! Elég legyen,
1: kiabálja Elemér.
4: Ha most kinyitod a szárnyad, akkor te is ugorhatsz velünk.
1: Köles szép szelíden lelibben az égből.
4: Az ígéret szép szó,
3: Ha megtartjuk, úgy jó, fejezi be Janka.
2: Megtartjuk, megtartjuk, te galád, csóválja a fejét Elemér. És tényleg képes lettél volna emiatt fejre esni?
3: Érdeklődik Dinnye.
4: Nagyon erősen elképzeltem ám a gumikötelet, ahogy ti mondtátok.
2: Egér fejben, egér agy, köles, de nagy szamár vagy,
1: kántálja kórusban a három barát.
0: Ha tetszett, amit hallottál, ha szeretnél még több mesét, zenét és szórakoztató tartalmat, keresd a Csukás Mese Rádiót, ahol az egész nap mesés. Vágj bele velünk a nagy kalandokba, repülj velünk a mesék birodalmába, hiszen a jó történetek sohasem érnek véget. A jövő hétvégén is várunk 7 órától a Petőfi Rádióban.
6: Most vissza a magyar zenékhez. Ez a Petőfi Rádió.
7: Minden magyar. Petőfi.
8: Oda fenn.

0: Ez a Petőfi Rádió minden magyar, és ez a Csukás meseóra velem Korcsog Laurával. A színjátszás nem csak a színpadról szól, hanem az önbizalomról, a kreativitásról, és arról is, hogy a gyerekek bátran merjék megmutatni önmagukat. Egy színjátszó szakkörben nem feltétlenül a jövő színészei nevelkednek, hanem olyan gyerekek, akik játék közben rengeteget tanulnak önmagukról és egymásról. Erről beszélgetünk ma reggel vendégemmel, Póka Éva színésznő rendezővel. Köszönöm, hogy eljöttél hozzám.
1: Köszönöm szépen a meghívást.
0: És azt talán így a beszélgetésünk elején elárulhatjuk, hogy annak idején, mikor még én is gyerkőc voltam, akkor hozzád jártam hasonlóképpen színjátszó szakkörre, és nagyon-nagyon élveztem.
1: Körül 12 éves gyermek voltál, és bejöttél, és nagyon kedves voltál, mosolyogtál, jól tudtál táncolni, énekelni, beszédhibád semmi nem volt, így emlékszem egyértelműen. Nagyon nagy öröm volt veled foglalkozni, mert bármilyen instrukciót adtam, azt vetted, és azonnal csináltad, és ezért úgy emlékszem rád, hogy na, gondoltam magam be, ebből a gyermekből színész lesz. Így gondolok rád. Hát nem színész lettél, de azért majdnem színész vagy.
0: Hát a szereplés az megmaradt, igen, de mit gondolsz, mit ad egyébként ezeknek a gyerekeknek, mondjuk egy színjátszó szakkör, vagy egy ilyen foglalkozás, mint például szerinted nekem mit adhatott az életemhez?
1: Én a személyiségfejlesztést is látom ebben a színészetben. A színészet az egy olyan varázs, amelyik milliméterekkel, de fölemel a valóságból. Fölemel abból az esetleges gondhalmazból, amiben élünk, és úgy láttam, hogy ebből a szombat minden gyermeknek, akiket tanítottunk, mert az Arany 10-ben kezdtem a tanítást, minden gyermeknek öröm volt. Attól volt öröm, hogy szerintem a választott tanári kar, az Anikó, mint beszédtanár, Julika, mint énektanár, Bakó Gábor tánctanár, és akkor én hozzátettem a színészmesterséget, és ezzel a négy tantárgyal foglalkozva valójában én lekoppintottam a színművészeti egyetem tantárgyait. Picit más, hogy picit egyszerűsítettünk, de kitaláltuk azt a stratégiát, hogy a 10-12 éves gyerektől a 16-18 éves gyerekig három, maximum négy csoportunk volt, hogy kinek milyen nehézséggel adjunk anyagot, és kinek milyen nehézséggel tanítsunk. Mert mindig le kell fordítani egy szerepet, és a gyerekben az a szerep, amit lefordítottunk, az a következő hétig egy picit megérik. Lehet, hogy nem foglalkozott vele, de azt vettem észre, hogy bármit mondtunk a gyermekeknek, a következő hétre picit, mintha megért volna a szerep, vagy az instrukció, vagy a tanács.
0: Mi az, amit nektek adott a gyerekekkel való foglalkozás, vagy neked ad a mai napig?
1: Körülbelül most mondjuk 30-30 valahány éve tanítok, és én mindig tanulok a gyermekektől. Mert a gyerekeknek a visszareakciója, amiket mondok, az olyan meglepő tud lenni, és olyan kedves, és olyan ösztönös, hogy engem föltölt mindenféle, mindig a szombat délelőtt, ez ilyen 3-4 óra. Igaz, hogy már nem az Arany 10-ben tanítok, hanem Leányfalun, de ez föltölt, icipicit el is fáradok, de azért tölt föl, mert minden gyermek egy más recept. Soha nem lehet ugyanazt elmondani egy 10 évesnek, 12 évesnek, egy Zsuzsinak, egy Marinak, egy Pistikének. Mindig minden gyermek más, hogy fogja megérteni, hogy fogja föl. Ne sértődjön meg, ha netántán kritizálom. De ugyanakkor néha dicsérnem kell, még akkor is, ha úgy érzem, hogy nem volt az a szint, amit ő szeretett volna, vagy én szerettem volna. Tehát néha kell egy ilyen pszichológiai dicséret a gyermeknek, hogy az kedvet kapjon, és alig várja, hogy a következő szombaton is jöjjön.
0: Én is alig várom, hogy folytassuk nem sokára a beszélgetésünket, ugyanis most tartunk egy kis szünetet. A vendégem Póka Éva, színésznő, rendező, itt a Csukás meseórában.

0: Ez a Petőfi Rádió minden magyar, és ez a Csukás Meseóra velem Korcsog Laurával és a mai vendégemmel, a kedves Póka Évával, színésznővel, rendezővel. Az előbbiekben megbeszéltük már, illetve elárultuk, hogy én annak idején Évánál tanultam a színészmesterséget, és hát igen, annak idején picit más volt, mint a mai világban. Mennyivel másabb a mai fiatalokat tanítanod? Mi változott szerinted leginkább az évek alatt?
1: Van egy okos telefon, ugye? Van egy ilyen nagy technikai robbanás. Én nem büntetem, de mindegyiknek azt mondom, hogy gyerekek, ezt a 3 órát, ezt úgy töltsük el, hogy tegyétek le a telefont. Tegyétek le. Sőt, vannak például gyerekek, akik odaadom a papírt, azt a gépelt anyagot, amit tanítanék. Igen, ám csak, hogy azt vagy megtalálta az interneten a gyermek, vagy pedig begépelte, vagy lemásolta. És képzeld, nem szimpatizálok azzal, hogy előveszi a gépet, és onnan mondja a szöveget. Uh-huh. Hanem azt mondom, hogy gyermekem, vegyél elő, inkább vedd elő azt a papírt, amit én odaadtam, otthon hagytam. Semmi gond, újat másolok. És ha kell, harmadikat másolok. Vigy egy grafit ceruzát, és javítsd. Írd be. Lehet, hogy jövő héten kihúzzuk azt a mondatot. Lehet, hogy újat írunk be. Lehet, hogy megmásítunk valamit. A te ízlésed szerint, vagy mit ajánlasz például, hogy az író igaz, hogy megírta a darabot, de mi az a mondat, ami hasonló, de közelebb áll hozzád. És innentől a gyereknek az agya elkezd mozogni. Elkezdi szeretni a szerepet, mert beavattam. És sajnos akkor az a laptop, amit a kezében tart, vagy egyéb okostelefon, ez már teljesen eltűnik. És azt a kedves kis salátát hozza a bemutatóig, mert ez olyan, mint egy kis saláta, és mindig mondom, drága gyerekem, azért nem kell rajta reggelizni, szóval azért vigyázz rá. Tehát ez egy ilyen salátává válik, ha oda jutunk egy bemutatóhoz. Úgy, mint egy színész embernek a kezében mekkora nagy titulus, hogy nekem itt van. Sőt, nálunk is így van, és a gyermekeknél is. Ha azt hiszem, hogy elvesztettem a szöveget, teljes bizonytalanság van bennem, és idegesség, hogy hol van a szövegem. Sőt, a premiéren, a mi bemutatónkon is, mert mi is így hívjuk, hogy bemutató, akkor ezek a gyerekek hozzák magukkal, hogy Éva néni, akkor súgja. Jó gyerekem, akkor súgok, mert az a kis papírocska, amit odaadtam neki 2 hónappal azelőtt, ez nagy kincsé válik. Vannak gyerekek, akik a 2-3-4 évvel ezelőtti szövegüket is hordozzák egy mappában.
0: Nekem is megvan egy mappában.
1: Ugye?
0: Igen. De nem is szükséges súgnod. Tehát ez csak egy biztosíték.
1: Persze. Nagyon-nagyon szeretik, hogyha Éva néni, akkor ott vagy és súgsz. Igen, gyerekem. Igen, igen.
0: Említetted a bemutatót. Ugye, hogy ti is tartotok egy kisebb idézőjeles vizsgaszerűt. Itt nagyon fontos szerepe van szerintem a szülőknek, hogy milyen visszacsatolást, milyen visszajelzést adnak a gyerekeknek. Mennyire tudja befolyásolni egy-egy szülőnek a véleménye a gyerekeknek a gondolatát saját magukról?
1: Itt nagyon érdekes szülők vannak, nagyon 100 féle szülő van. Az egyik, aki állandóan hozza. Akkor van olyan szülő, aki azt mondja, hogy majd megtanulja a gyerek, meg otthon kikérdeztem. Mondom, kedves anyuka, ez nem ugyanaz. De hát otthon tudta. Az nem ugyanaz, mert a gyermek megszokja a végszót. A végszó az, amit megtanítunk nekik, hogy az, aki előtted beszélt, annak a ritmusát át kell venned, és annak a gondolat menetét.
0: De az a végszó nem biztos, hogy az a végszó. Megmondhatja másképp is az előtted lévő.
1: Az lehet. De megpróbálom fölkészíteni arra, hogy lehet, hogy nem fogod ezt a végszót hallani, de neked folytatnod kell. A színpadon nem állhat meg az a szituáció. És a gyerekek, hogyha néhány évig tanítjuk őket, akkor olyan szakszavakat is megtanulnak, hogy például volt egy gyermekek, mi állandóan, Éva néni, nem hallottam a végszót. Mondom, gyerekem, hát akkor is mondjad. És úgy belekötött ebbe a végszó szóba, mert ez neki nagyon-nagyon-nagyon tetszett.
0: Egyébként szerintem pont ez az, ami az életre neveli a gyerekeket, meg nevelt minket is, hogy hiába nincsen végszó, neked akkor is helyt kell állni és folytatni, hiszen a darab nem áll meg, ahogy az élet sem áll meg sosem. És ahogyan a mi beszélgetésünk sem áll meg, csak egy pici ideig, nem sokára folytatjuk, ugyanis a vendégem Póka Éva, színésznő, rendező, itt a Csukás Meseórában.

0: Ez a Petőfi Rádió minden magyar, és ez a Csukás Mese Óra velem Korcsog Laurával és mai vendégemmel Póka Évával, színésznővel, rendezővel. Ott folytatjuk a beszélgetésünket, hogy már nagyon sok évtized van a hátad mögött, amikor is gyerekeket oktattál színjátszásra, szereplésre. Mi a tapasztalatod, vagy milyen visszajelzéseket kaptál akár tőlük, vagy akár a szülőktől?
1: Igen, tudod, mit vettem észre, Laurám, hogy ezek a gyerekek teljesen máshogy kerülnek ki, mint ahogyan jöttek. Például egy ilyen visszajelzés. Éva néni, megnyertem a prózai versenyt. Na, látod, ügyes vagy. Ugye azért, mert ide járok, mondom. Szerintem, igen, gyerekem. Éva néni, a harmadik versenyt megnyertem, szavaló verseny már kerületi, meg mondja, hogy honnan, hova jutott, majd bejön a szülő, és azt mondja, Éva, nagyon köszönöm, ez olyan bátor, az osztályfőnök nem érti. Nem érti, hogy mi lett ezzel a gyerekkel? Hát igen, egy éve ide jár, bátor lett, boldog lett, sikerélménye lett, és ezt azt hiszem, hogy mit tudtuk nyújtani. Valahol személyiségfejlesztés is, és ezek a gyerekek érzik és látják, hogy mi az értékrend, ha elmennek színházba. Nagyon kedvesek, mert mindig mesélik, Éva néni, színházban voltam. Mondom, mit láttál? Ezt és ezt. Mi tetszett? Éva néni, képzeld el, ez és ez nem tetszett. Mondom, látod, már van véleményed, ami nagyon jó, mert pontosan tudod, hogy mi a gagyi, mi az, ami nem. Sőt, elmondták a gyerekek, hogy Éva néni tévedett a szövegben. Mondom, hát gyerekem, előfordul. És akkor te azt mondtad, ezt mondtad, hát én megpróbáltam mondani, de még egy profi színész se tud mindig helyt állni. Ezért mi csak most tanulunk, próbálgatjuk, és járjatok sokat-sokat-sokat színházba, mert ettől lesztek többek, és boldogabbak szerintem.
0: De ez neked is szerintem sikerélmény, igen, és igen. Abszolút büszkeség.
1: Igen. Hát ami még nagyon nagy öröm és büszkeség, hogy bármikor megpróbálok egy gyermeket fölkészíteni, akkor szinte majdnem minden gyerekemet sikerül fölvetetni. Ezzel a valójában szigorú lehetek, vagy nem szigorú, nem tudom, de megpróbálok következetes lenni, és bármilyen szituációban, amit én elmesélek neki, történhet ez is, történhet bármi. Kérdezhetnek tőled egy verseny kívül más szituációt. Számíts bármire. És ha te egy kicsit az improvizáció felé mész, tehát mindenre fölkészülsz, akkor sokkal lazábban fogod kezelni. Nem kell megnyerned azt a fölvételit. És ez egy szerintem kulcsmondat, hogy nem kell mindenáron színésznek lenned. Nem. Lehetsz jó jelmeztervező, lehetsz jó dramaturg, és mégis színház közelben leszel. De próbáld meg jövőre is, jövő után is. Megpróbálom, hogy ne egy görcsös nagy akarás legyen. Talán ez könnyebben a célhoz viszi majd a gyermeket.
0: Azt hiszem, megkaptam én is a végszót. Köszönöm szépen a beszélgetést. Nagyon jó volt, hogy itt voltál velem.
1: Én köszönöm.
0: A vendégem ma reggel a Csukás Meseórában Póka Éva, színésznő, rendező volt. Vele beszélgettünk ma reggel.

Zuhanás, ezt hallottad most a Bagosi Brothers Company-től, itt a Petőfin Minden Magyar. Zuhanunk is tovább, és a legfrissebb hírek után fürdőzünk a Balatonnál. A 30 Y-t alával kezdődik.

0: éli el.
1: Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatát minden hétköznap este 7 órától. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: A műsorajánló után
3: a legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Gábor Anikó.
3: Ez a Petőfi Rádió.
4: Ma is sok napsütésre számíthatunk, biztosított az ország energiaellátása, csökkent a használt autók ára.
3: Petőfi Rádió, közlekedés.
4: Az M0-es déli szektorában Diósd térségében az M5-ös felé vezető oldalon egy autó szállító tréler vontatmánya felborult és keresztbefordulva elfoglalja a három forgalmi sávot. A 7-es kilométernél a forgalom a leállósávban halad, 5 kilométeres a dugó. A sövényt vágják az M5-ös Budapest felé vezető oldalán Ócsa térségében, a 30-as kilométernél a belső sávot lezárták, lassul a forgalom. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
3: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
4: Mától másodfokú hőségriasztás van érvényben. Magyar Péter kormányfő közölte, a néhány fokos enyhülés is jelentősen csökkenti az energiarendszerre nehezedő terhelést, így már nincs szükség az önkéntes fogyasztás csökkentésre. Hozzátette, a Duna vízgyűjtő területére is megérkezett az eső, amely valamennyire emelheti a Duna víz szintjét. Rekord alacsony szintre csökkent az éves infláció. Júliusban 1,2%-ra mérséklődött a pénzromlás mértéke. Az élelmiszerek ára több mint 1%-kal csökkent, a szolgáltatások ugyanakkor csak nem 5, a szeszes italok dohányáruk pedig mintegy 3%-kal drágultak, közölte a KSH. Az üzemanyagok ára kismértékben csökkent. Ismét halálos áldozatokat követeltek az éjszakai orosz légitámadások Kijevben. Az ukrán fővárost és környékét ért dróncsapásokban legalább 3-an vesztették életüket, köztük egy gyermek. Egy lakóház és több épület is megrongálódott, többen megsebesültek. Az amerikai kormány 1 milliárd dollárral támogatja a tegnap hivatalba lépett kolumbiai elnököt és kabinettjét. Abelardo de la Espriella a biztonság fenntartására és a közös célok elérésére kapja a jelentős amerikai segítséget. A politikai tapasztalat nélkül hivatalba lépett új jobboldali elnök beiktatásán azt ígérte, hogy határozottan fellép a bűnözés visszaszorítása, valamint az ország gazdaságának újjáélesztése érdekében. A forint erősödése miatt negyedével nőtt itthon a használt autók behozatala Magyarországon az év első 7 hónapjában. Az egyik nemzetközi értékesítő cég adatai szerint július végéig több mint 91 ezer importautó kapott magyar rendszámot. A behozatal bővülésével párhuzamosan a hazai piacon is mérséklődik a gépjárművek árszintje.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
4: Folytatódik a napos, meleg nyári idő, elszórtan záporokkal. Délelőtt a Dunántúl nyugati-délnyugati részén eleredhet az eső, majd a borultabb tájakon is felszakadozik a felhőzet. Többfelé megerősödik a szél. Napközben 29-34, este 22-29 fokra számíthatunk.
2: A hírek után
3: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: A mindenit, hogy milyen gyorsan telik az idő. Augusztus 8-a, szombat reggel 8 óra múlt, a mikrofon mögött pedig Korcsok Laurát hallod, egészen délig együtt utazunk a legjobb magyar zenék kíséretében. Most például a 30Y dalával kezdünk.
3: Itt egy újabb óra.

lesz holnap. Ezt hallottad most a Vadfruttiktól, itt a Petőfin Minden Magyar. És szerintem ezt mondhattuk mindannyian csütörtökön, amikor a várva várt. Idézőjeles lehűlést vártuk, pénteken ugyanis egy hideg frontra számíthattunk. Hát attól függ, mit nevezünk hideg frontnak. Most már egyébként a 29 és 39 fok közötti csúcshőmérsékletet is hideg frontnak nevezhetjük, így a harmadfokú hőségriasztás után. Hát hideg szélre még ugyan nem számíthatunk, viszont én elhozom neked itt a folytatásban, ugyanis hideg szél ez a következő dal, itt a Petőfin.

Légy valaki másnak. Ezt hallottad most Feng Yao-tól itt a Petőfin Minden Magyar. Viszont Dobai Ati nem másnak adta a duett dalát, mint sem Horányi Julinak. De ez nem volt mindig egyértelmű, hiszen évekkel ezelőtt írta meg ezt a dalt, ami nemrég jelent meg, és akkor még nem tudta, abban biztos volt, hogy duettet szeretne, de azt nem tudta, hogy ki lehet az a szerencsés, aki a dalban szerepelhet, és akkor egyszer csak Horányi Julinak az egyik előadásán ott volt, és hát akkor megfogalmazódott benne, hogy hát nem másnak adja, mint Julinak, ugyanis annyira megnyerő volt a kisugárzása, az énekhangja, hogy mindenféleképpen közösen szeretett volna dolgozni vele, és ez megvalósult. A dal címe pedig Tudom, hogy létezel, úgyhogy nézd meg YouTube-on, mert egy nagyon jó kis videoklipet is készítettek hozzá. Viszont most nem ez a dal következik még egyelőre, hanem Julinak egy másik közreműködése méghozzá KT-val. Úgyhogy most a legjobbat játszom neked, itt a Petőfin.

Dominik. Ezt a dalt hallottad most itt a Petőfin Minden Magyar. Viszont a mai névnaposunk nem Dominik, hanem László. A Lacik ünneplik ma a névnapjukat, úgyhogy köszönsd fel őket akár nálam, akár pedig személyesen. Boldog névnapot nektek! Születésnaposunk pedig Kölcsey Ferenc a mai napon, úgyhogy azt is írd meg nyugodtan, hogy ki az, aki még ma ünnepli a születésnapját. Várom az üzeneteket. 0-30-30-30-380. Ide írhatsz nekem, most pedig végtelen. Ez szól Morian Esztel itt a Petőfi.

0: Néha kevés. Ezt hallottad most itt a Petőfin Minden Magyar. És nagyon sokszor érezzük szerintem azt az életünkben, hogy néha kevésnek tartunk bizonyos dolgokat. Legyen ez mondjuk egy finom ebéd, amiből lehetne több, vagy egy jó randi, aminek azt szeretnénk, hogy sose legyen vége. Na hát, remélem ilyen ez a délelőtt is, hogy nem szeretnéd, ha vége lenne, most a legfrissebb hírek következnek, utána pedig Baby. Ezzel megyünk tovább. A sarki párba, meg a diszkóban is csak rád várnak. De baby, csak téged, téged akarnak.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Emlékszel még az első szigetedre? A felhőtlen szabadságra? A felejthetetlen bulikra a legjobb barátaiddal? Ünnepeld velünk az eddigi emlékeket és szerezz újakat az idei sziget nulladik napján a Faithless-szel, Horán Bregovicssal, a Morcsíbával és az Afteren Korda Györggyel, Balázs Klárival és Janklovics Péterrel. Kell egy nap együttlét augusztus 10-én.
4: Valaki még a kulcsát keresi, valaki már úton van. Valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
5: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatalt érnek el. Hirdess rádióban. Ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
6: Ez a szabadság szigete. A te szigeted. A te stílusod. A te érzékeid. Te zenéd a kedvenc magyar sztár fellépőiddel és olyan világhírű headlinerekkel, mint a Bring Me The Horizon, a Florence and the Machine, Skepta, Skrillex, a 21 Pilots, Zara Larsson és még sokan mások. A te leendő emlékeid, a te szabadságod. Sziget 2026. augusztus 11-től 15-ig.
1: A reklám után a legfrissebb információk első

0: az M5-ös Budapest felé vezető oldalán Ócsa térségében. A 30-as kilométernél a belső sávot lezárták, 2 kilométeres a torlódás. Erős a forgalom az M1-es Budapest felé vezető oldalán Bicskétől az M0-ás csomópontjáig. A 30-as és a 15-ös kilométer között szakaszos torlódás alakult ki. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
1: Petőfi Rádió. Hírek.
0: Mától másodfokú hőségriasztás van érvényben. Magyar Péter kormányfő közölte, a néhány fokos enyhülés is jelentősen csökkenti az energiarendszerre nehezedő terhelést, így már nincs szükség az önkéntes fogyasztás csökkentésre. Hozzátette, a Duna vízgyűjtő területére is megérkezett az eső, amely valamennyire emelheti a Duna vízszintjét. A kormány döntött arról, hogy 5,5 milliárd forintos támogatást nyújt 3 hazai repülőtérnek. Idei működéséhez a debreceni, a sármelléki és a pécsi-pogányi repülőtér kap segítséget, jelentette be Magyar Éva kormány szóvivő. A súlyos likviditási gondokkal küzdő társaságok a támogatás nélkül fizetésképtelenné válnának. Ismét halálos áldozatokat követeltek az éjszakai orosz légitámadások Kijevben. Az ukrán fővárost és környékét ért dróncsapásokban legalább 3 vesztették életüket, köztük egy gyermek. Egy lakóház és több épület is megrongálódott, többen megsebesültek. Elfogadta az Oroszország elleni új szankciós csomagot az amerikai szenátus. A jogszabály akár 100%-os vám kiszabását is lehetővé teszi az orosz kőolajat és földgázt vásárló országokra. A törvényjavaslatról várhatóan szeptember elején dönt a képviselőház. Több mint 200 km/órás széllökésekkel csapott le Japán déli részére a Delfin tájfun. Okinawa szigetén 5-en megsérültek, 14 ezer épületben pedig megszűnt az áramszolgáltatás. A vihar jelenleg Kína felé tart. Csöcsiang tartományban a legmagasabb fokozatú riasztást rendelték el. Lezárták a kikötőket, a Ningpói repülőteret, valamint a turisztikai látványosságokat.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
0: Folytatódik a napos, meleg nyári idő elszórtan záporokkal. Délelőtt a Dunántúl nyugati-délnyugati részén eleredhet az eső, majd a borultabb tájakon is felszakadozik a felhőzet. Többfelé megerősödik a szél. Napközben 29-34, este 22-29 fokra számíthatunk.
1: A hírek után... A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Jó reggelt, hasadra süt a nap, úgyhogy ideje felkelni. Nagyon sok program lehetőség van a mai napon, augusztus 8-a szombat reggel 9 óra múlt, a mikrofon mögött pedig Korcsok Laurát hallod, nem sokára hozom ezeket a programötleteket. Most azonban, baby, ezzel kezdünk.
1: Itt egy újabb óra. Kiszállt.

Take Me Back Home. Ezt hallottad most itt a Petőfin Minden Magyar. Ez Kállai Szanders András egyik legújabb dala, és még mielőtt kiadta volna ezt a zenét, megkérdezte róla a barátainak a véleményét, hogy szerintük jól sikerült-e, és hogy szerintük jól fog-e működni, értékelni fogja a közönség. Egyhangúan azt mondták a barátok, hogy ne adja ki, mert hogy ez Magyarországon nem fog nagyot szólni. Viszont megírt András egy másik dalt, poénból, bolondságból, és hát saját bevallása szerint élete legrosszabbul sikerült dala lett. Erre viszont egyhangúan a barátai azt mondták, hogy adja ki, mert hogy ez nagyon nagy sláger lesz. Nem feltétlen hallgatott rájuk, és én ezzel a döntésével nagyon egyetértek, hiszen ez a dal fontos üzenetet hordoz. Azt, hogy a problémákat nem jó a szőnyeg alá söpörni, nem jó magunkban elnyomni. Ő is egy ilyen élethelyzetben volt, és ezt írta ki magából. Sokan szerintem így vagyunk ezzel, úgyhogy állapodjunk meg abban, hogy mostantól senki sem nyomja el magában a problémákat, az érzéseket, hanem adjuk ki magunkból. Akár így zenén keresztül, ha van kedved, te is írj egy dalt. Mostantól ez szól most itt a Petőfin.

Senki se. Ezt hallottad most Méringer Marcitól itt a Petőfin, minden magyar. És szerintem senki se gondolta volna, hogy a fővárosi állat és növénykert 160 éves lett. Úgyhogy ha hétvégére családi programot keresel, akkor ne is keresd tovább, hiszen érdemes lehet benézned a budapesti állatkertbe, ami így a 160. születésnap alkalmából augusztus 8-án és 9-én egész állatkertes programokkal, játékokkal, meglepetésekkel várja az érdeklődőket. A gyerekeket többek között arcfestés, kézműveskedés, kertészkedés, játékos kvízek várják, de a felnőtteknek is bőven akad érdekesség. Például be lehet majd pillantani az állatgondozók, kertészek, vagy éppen a vadállatmentők munkájába, sőt, még azt is megtippelheted, hogy melyik állat milyen finomságokat szokott kapni ebédre. Közben egy kis időutazás is vár rád, lesz Berkeley, századfordulós hangulat, és régi fotók is előkerülnek természetesen az állatkert múltjából. A programok délelőtt 10-től egészen este 6-ig tartanak, úgyhogy ha egy tartalmas, állatos és egy kicsit nosztalgikus hétvégi programra vágysz, akkor 160 év története vár téged az állatkertben. Most pedig Freddy dala vár téged, nincsen holnap. Ezt játszom most itt a Petőfin.

0: Tudományos, fantasztikus pop. Ezt hallottad most a Szupernemtől, itt a Petőfin Minden Magyar. És a következő dal pedig Eduárnak fog szólni, akinek nagyon boldog születésnapot szeretne kívánni Jennifer, anyukája és Johanna. Ugyanis ma ünnepli a születésnapját. Azt nem írta meg nekem az üzenetküldő, hogy hanyadik születésnap lesz, de én úgy gondoltam, hogy Lábas Vikitől játsszuk akkor most a 30-valahányt. Hát ha 30-as lesz, kedves Eduárd. Úgyhogy nagyon boldog születésnapot, szóljon Lábas Vikitől a következő dal.
1: Sziasztok, Lábas Viki vagyok, és ez pedig itt az új dalom, a 30-valahány.

0: Blanche dalával zártuk ezt az órát, a legfrissebb hírek következnek. Utána pedig ugyanúgy érdemes lesz velem tartanod, hiszen a legjobb magyar zenéket játszom majd a következő órában is, és programajánlóval is készülök, ugyanis a Perszeidák meteorrajról fogunk beszélni egy kicsit, úgyhogy tarts velem, az órát pedig ezzel a dallal kezdjük majd.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Gábor Anikó.
1: Ez a Petőfi Rádió.
3: Ma is sok napsütésre számíthatunk, csökkent az energiarendszer térő terhelés, kisebb földrengés volt Tirolban.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Baleset történt az M1-es Budapest felé vezető oldalán Óbarok közelében az átterelt sávon. A 42

0: vízgyűjtésre. Hozzátette, a Duna vízgyűjtő területére is megérkezett az eső, amely valamennyire emelheti a Duna vízszintjét. A kormány döntött arról, hogy 5,5 milliárd forintos támogatást nyújt 3 hazai repülőtérnek. Idei működéséhez a debreceni, a sármelléki és a pécsi pogányi repülőtér kap segítséget, jelentette be Magyar Éva kormány szóvivő. A súlyos likviditási gondokkal küzdő társaságok a támogatás nélkül fizetésképtelenné válnának. Visszakapják korábbi nevüket a Magyar Honvédség különböző alakulatai, jelentette be a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus közölte, hogy az alapító okirat módosításokat már aláírta, így az elnevezésük egyebek mellett ismét 51. Nagy Sándor József híradó és vezetésbiztosító dandár, 30. Kinizsi Pál páncélozott gyalogdandár és 5. Bocskai István lövészdandár lesz. Elfogadta az Oroszország elleni új szankciós csomagot az amerikai szenátus. A jogszabály akár 100%-os vámkiszabását is lehetővé teszi az orosz kőolajat és földgázt vásárló országokra. A törvényjavaslatról várhatóan szeptember elején dönt a képviselőház. Földrengés volt reggel az ausztriai Tirol tartományban. A 3 és feles erősségű földmozgást Innsbruckban és a környező településeken sokan észlelték. A rengés kisebb repedéseket okozhatott egyes épületekben, nagyobb károk azonban nem történtek.
1: Petőfi Rádió, időjárás.
0: Folytatódik a napos, meleg nyári idő elszórtan záporokkal, délelőtt a Dunától nyugati, délnyugati részén eleredhet az eső, majd a borultabb tájakon is felszakadozik a felhőzet, többfelé megerősödik a szél. Napközben 29-34, este 22-29 fokra számíthatunk.
1: A hírek után a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Csoda jó délelőttöt neked, augusztus 8-a, a szombat. Délelőtt 10 óra múlt, a mikrofon mögött pedig Korcsok Laurát hallod. Még 2 órán át együtt utazunk a legjobb magyar zenékkel karöltve. Örülök, hogy itt vagy, rég láttalak. Ezzel a dallal kezdünk.
1: Itt egy újabb óra.

után öröm teli a reggel, szemhét csukódik, pupilla tág, fel a fejjel Magyarország, guten tag, élvezd amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó, nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol, palota vagy piszkosol, az biztos minden úr szereti a nőket, hát szeresd te is biztos úr, tiszta sor, az élet téged igazol, senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr, élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem pont.

0: élvezett, a világtalan. Élvezd, hogyha rontottá tanulsz belőle. Ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubirus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső. Mosolyogva dobjál be, te is velünk így jégesőr.
1: Nem kérlek le.

kettő finn minden magyar. És hát menekülni kell a vízipisztoly csatán a többiek elől is. Ez a mai napon lett volna, augusztus 8-án, de a szervezők augusztus 23-ára tették át az ország legnépszerűbb és hát rekord kísérletre készülő eseményét, ez a vízipisztoly csata, aminek az a lényege, hogy az ország több pontján, amihez egyébként, ha jól láttam, már 42 fürdő csatlakozott, tehát az ország több pontján 14 órától 14 óra 15 percig mindenki csatlakozzon a vízipisztolyozáshoz, és így megdönthetik a rekordot, hogy egy adott időben, egy országban mennyien vízipisztolyoztak egyszerre. Ez egy nagyon jó kezdeményezés, tehát hogyha mai nap készültél erre, akkor figyelj, mert elhalasztották 23-ára, viszont jó erősen vésd be a napszáradba a 23-ai dátumot, és látogass el erre az eseményre, mert nagyon vicces kezdeményezés. Egyenes az út, ezzel folytatjuk Lengyel Johanna első magyar nyelvű dalával. Ezt játszom most neked itt a Petőfin.

és föld. Ezt hallottad most Rúzsa Magditól itt a Petőfin Minden Magyar. És ha már az ég és föld témánál járunk, akkor ajánlok neked egy kihagyhatatlan program lehetőséget. Jövő hét szerdáról van szó, 12-éről, amikor is az év egyik legkülönlegesebb csillagászati eseménye lesz, amikor egyetlen estén két lenyűgöző égi jelenség is megfigyelhető lesz. A Perszeidák 2026-os meteorraj maximuma és a részleges napfogyatkozás, ez a kettő együtt kihagyhatatlan élmény, és ráadásul egy estén van mindez, úgyhogy nem sokára mondok majd trükköket, tippeket, hogy honnan érdemes kémlelned az eget. Egyébként 19 óra 22 perctől már érdemes elkezdeni figyelni a lemenő nap fényeit, ugyanis ekkor érinti meg először a hold a napkorongot. Később a naplementéhez közeledve pedig egyre látványosabbá válik majd a napfogyatkozás. Na hát akkor nem sokára mondom, melyik az érdekességeket. Most viszont mindenki ugyanolyan a sugárlóvdal

szíven ütnek a mélyek. Ezt hallottad most Lenkétől, itt a Petőfin Minden Magyar. Lenkével egyébként tegnap Szentendrén találkozhattál, ugyanis a Barlang Klubban adott koncertet. Most viszont egy üzenettel megyünk tovább, ugyanis Aurora írt nekem, akinek egyébként nem mellesleg gyönyörű neve van, úgyhogy ha Aurora most hallgatsz engem, akkor én azt üzenem, hogy gyönyörű neved van. Ő egyébként azt írta nekem, hogy a héten randim volt, méghozzá Levivel, és nagyon jól érezte magát ezen az alkalmon, hihetetlenül kalandosra sikerült, ugyanis egy privát parkban voltak, mint utólag kiderült, és konkrétan egy biztonsági őr kikergette őket onnan, de nem bánta, mert a randi a Dunaparton folytatódott, egy stégen, ahol csillaghullást néztek, úgyhogy ezek szerint Aurora alá tudja támasztani, hogy már látható a Perszeidák meteorraj, amiről nemrég meséltem neked. És hát én meg úgy gondoltam, hogy megelőlegezek egy esküvő című dalt nektek, ugyanis kedves kis történetet kaptam Aurórától, remélem, hogy minden jól alakul, hajrá, szurkolok nektek. Úgyhogy most Aurórának és Levinek szól a következő dal. Esküvő, ezt játszom

0: megmozdultam, ezt hallottad most itt a Petőfin Minden Magyar. Mint ahogyan megmozdulnak a meteorok is, így augusztus környékén, ugyanis a meteorraj, méghozzá a Perszeidák meteorra július 17-től egészen augusztus 23-áig tartanak, és a Perszeidák meteorraj maximuma pedig augusztus 12-ére esik. Erről már beszélgettünk egy kicsit, viszont képzeld el, hogy ha olyan gyorsasággal száguldanánk, mint egy meteor, akkor percek alatt Budapestről egészen a Balatonig leérkeznénk. Hihetetlen gyorsaság, szinte felfoghatatlan. Ami viszont biztos, hogy minden nő, az összes nő szívesen feküd neki egy stégre, és nézni a hulló csillagokat ebben az időszakban. Összes nő, ezzel folytatjuk majd a hírek után. Mert az
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló. Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán. A műsorajánló után
1: a legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Gábor Anikó.
1: Ez a Petőfi Rádió.
0: Holnaptól ismét melegszik az idő, az államfőjelöltről tárgyal a Tisza frakció, ritkában jár a H5-ös hév.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
0: Baleset történt az M1-es Budapest felé vezető oldalán Óbarok közelében az átterelt sávon. A 42-es kilométernél megindult a forgalom, de a torlódás még mindig több mint 5 kilométeres. Korábban a helyszínelés idejére a Hegyeshalom felé vezető oldal belső sávját is lezárták, itt 3 kilométeres a dugó. Baleset történt az M3-as Budapest felé vezető oldalán az M0-as autóút csomópontja előtt. A 14-es kilométernél forgalom korlátozásra kell számítani, a torlódás már másfél kilométer. A sövényt vágják az M5-ös Budapest felé vezető oldalán Ócsa térségében. A 30-as kilométernél a belső sávot zárták le, több mint 5 kilométeres a torlódás. A növényzetet ritkítják szintén az M5-ösön, itt viszont Röszke felé vezető oldalon Kiskunfélegyházánál. A 115-ös kilométernél a belső sávot lezárták, és több mint 2 kilométeres a dugó. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 30 30380-as számára.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
0: A köztársasági elnök jelöltekről tárgyal a mai ülésén a Tisza párt országgyűlési frakciója. A képviselőcsoport hangsúlyozta, hogy olyan államfőre van szükség, aki nem egyetlen pártot, hanem minden magyar embert képvisel. Mint egy 2,5

0: Nek a békásmegyeriek kimaradnak.
1: Petőfi Rádió Sport.
2: Jó napot kívánok, a sporthíreket Csík Dánieltől hallják. 3-2-re megnyerte a Puskás Akadémia a harmadik forduló nyitó mérkőzését az MTK ellen a labdarúgó OTP Bank Ligában. A házigazdák ugyan visszajöttek két gólos hátrányból, de a felcsúti együttes végül a ráadásban eldöntötte a találkozót. Ma további két mérkőzést rendeznek az NB1-ben, 15 óra 30 perctől a Vasas a Zalaegerszeget fogadja, majd 17:30-tól az Újpest a Kisvárda vendége lesz. Mindkét találkozót élőben közvetíti az M4 Sport és a Nemzeti Sport Rádió. Európa bajnok lett tegnap Párizsban Betlehem Dávid, aki a nyílt vízi úszók 3 kilométeres kieséses sprint versenyét nyerte meg. Ott volt a mezőnyben az olimpiai bajnok Rasovszky Kristóf is, ő 5. zárt. A hölgyeknél ugyanebben a számban Fábián Bettina ezüstérmet szerzett. Két gyakorlat után a 14. helyről várja a folytatást Dobra Viktor a férfiak toronyugró versenyében a franciaországi vizes Európa bajnokságon. A 31 éves sportoló első magyarként vesz részt világversenyen ebben a számban. Három magyar öttusázó is döntőbe jutott az isztambuli Európa-bajnokságon. Koleszár Mihály, Szép Balázs és Tamás Botond is érdekelt lesz a mai fináléban. A magyar válogatott nyerte meg az U20-as női vízilabda Európa-bajnokságot. A Portugáliában rendezett torna döntőjében Magyarország büntető párbajban győzte le a spanyol együttest. Köszönöm a figyelmet, viszont hallásra!
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
0: Folytatódik a napos, meleg nyári idő, elszórtan záporokkal, többfelé megerősödik a szél. Napközben 29-34, este 22-29 fokra számíthatunk. Vasárnaptól ismét melegszik az idő.
1: A hírek után a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Ki ne szeretné a pizzát, és szerintem az összes nő nevében mondhatom, hogy arra vágyunk, hogy a párunk süssön nekünk egy finomat. Na hát ebben segít nekünk nem sokára Pluhár Laci, aki az otthoni pizza készítés rejtelmeibe avat be bennünket. Összes nő, ezzel kezdünk.
1: Itt egy újabb óra.
4: Kis

0: Ez a Petőfi Rádió minden magyar, és ez a Befordultam a konyhára velem Korcsog Laurával. Kevés olyan étel van, amit annyira szeretnek, és annyian szeretnek, mint a pizzát. Ma már rengeteg stílus közül választhatunk, de vajon mitől lesz igazán jó egy pizza? És hogyan hódította meg a nápolyi pizza változat Magyarországot? Illetve tudunk-e olyan jó pizzát készíteni otthon, mint hogyha elmennénk egy étterembe? Erről beszélgetünk Pluhár Lacival, aki pont azoknak segít, akik otthon szeretnének finom és egészséges pizzát készíteni. Köszönöm, hogy eljöttél hozzám.
1: Sziasztok! Örülök, hogy itt lehetek.
0: Már itt az elején tisztázzuk azt, hogy szerinted valóban lehet-e otthon olyan finom pizzát készíteni saját magunknak, mint hogyha beülnénk egy étterembe?
1: Hát van egy jó és rossz hírem ezzel kapcsolatban. Kezdjük a rossz hírrel, az, hogy Magyarországon nagyon-nagyon kevés pizzériá van igazán jó pizza. Tehát otthon a jó hír, nagyon könnyű jó pizzát csinálni, mint amit az étterembe kapsz. Tehát konkrétan egy kezem meg tudom számolni, hogy Budapesten hány igazi nápolyi pizza van. Úgyhogy, hogyha rá is akarnánk kérni a gyakorlati tanácsokra, akkor azt javaslom, hogy először is a liszt kiválasztása talán a legfontosabb. Hogy mi a titok abban, hogy te neked folyamatosan fejlődő egyre jobb tésztád legyen, a jó minőségű alapanyag. Tehát sokan vannak, azt mondják, hogy hát én olcsó liszttel fogok kezdeni majd, és ha már megtanultam, akkor majd veszek drágább lisztet. De egyébként a liszt egyik legolcsóbb alapanyaga a pizzának. Tehát most itt 60 forintról meg 100 forintról beszélgetünk per pizza nagyságrendileg. És én azt mondom, hogy ha egy kiszámítható, stabil, folyamatosan fejlődő tésztavezetést szeretnél, akkor kászíró lisztet kell például, ami nekem köszönhetően jött be az országba. És nem azért ajánlom, mert hogy hasznom van rajta, hanem azért ajánlom, mert ezzel fogsz tudni fejlődni. Tehát nagyon fontos a minőségi alapanyag, és a kászíró az a világ egyik legnagyobb malma, 14 malma van, Kanadából hozzák a legjobb minőségű búzaterem, hajóval, és 1,2 millió tonnát őrölnek. Tehát nagyon jó minőségű búzát kapnak, egyébként bánkuti búza az alapja a kanadai búzának, tehát ilyen szempontból kapcsolódik Magyarországhoz a kászilló, és búzacsira található például az LA 8-as lisztjükbe, aminek köszönhetően zamatosabb, édesebb és egy könnyebben fermentálható lisztet kapunk. Tehát kell a stabil liszt, ugye, ahhoz, hogy te folyamatosan ugyanazokat a tapasztalatokat kapjon, amit a liszt adhat. Mert nagyon sokan vagyunk úgy, hogy megeszünk egy olcsó lisztet, úgy megtanultunk egy tésztavezetést. Hál' Istennek eljutottunk mondjuk oda, hogy szeretnénk előtésztával dolgozni, nem direkt tésztával. Ugye az a legfontosabb különbség, hogy a direkt tésztánál a sót azonnal beletesszük, ugye a tésztába, beledagasztjuk pár perc dagasztás után. Az előtésztánál pedig 24 órát vagy 12 órát legalább előérleljük só nélkül, tehát hogy csak víz van benne, liszt van benne, meg ugye élesztő. Egy nagyon picike élesztő. És így előérlelem, ugyanis a só az olyan, mint a kézifék az autóba, hogyha behagytam, hogy egész nap behúzott kézifékkel rohangálsz a városba, az nem jó se az autónak, se neked. Ha berakod egyből a sót a tésztába, ez történik. Nem tudod kifermentálni a tésztát, hamarabb el kell, mint hogy a szénhidrátok lebontsák, és neked egy jól fermentált, habos-babos, ropogós tésztát legyen. Tehát visszatérve az elejére, tehát a jó minőségű liszttel, ha csinálsz egy előtésztát, mondjuk 30%-át a lisztnek, mondjuk, vagy a felét, mondjuk bigás tésztavezetés, ami azt jelenti, hogy mondjuk fél kiló lisztet, amit tétezik, hogy egy kiló lisztet akarok kidagasztani, ami általános 6 pizzát lehet abból körülbelül sütni, ilyen 33 centiset, akkor mondjuk fél kiló lisztbe beleteszek 250 g vizet. Tehát a liszt mennyiségének a felét. És akkor berakok 1 g aktív száraz élesztőt, vagy 3 g friss élesztőt, ezt összekeverem, ilyen kis túrószerű anyag lesz belőle, lezárom egy olyan dobozba, amelyek kevés levegő van, és berakom a hűtőbe, mit tudom, egy óra múlva, 12-24 órán, legjobb a 24 órán, és utána dagasztom ki, akkor már olyan, mintha egy ilyen madrekovászos, egy ilyen előtésztás hadsereget fölépül, és akkor gyönyörűen, ugye a glutén egy óriási probléma, ugye a gluténérzékenység. Na most, aki enyhén gluténérzékeny, az például nincsenek tünetei egy előtésztás pizzánál, ugye mert mi történik? Ugye előemésztődik, ugye lebontja a nehéz szénhidrátokat az élesztőgomba, és ennek köszönhetően lesz egy rendkívül könnyű, szofisztikált, jó abroncs, hogy láthattad, ugye egy hoztam be nektek.
0: Jaj, nagyon finom pizzákat hoztál.
1: És akkor látható az, hogy mennyire finom, habos-babos, ropogós tésztánk lesz, tehát ennek köszönhetően eljutunk egy nagyon jó minőségű tésztához. De, hogyha nem stabil a liszt, hanem olcsó lisztet használsz, akkor egyik nap el kell a tésztát hamarabb, mint hogy sütnéd. Másnap nem indul el a tésztád, mert nagyon kemény, gumis marad, akkor nyújtásnál kiszakad, mert nincs megfelelő fehérje, nincs megfelelő sikértartalma. Tehát ugye rendkívül összetett egy jó pizzaliszt. Az olaszok nem is nagyon adják ki ezt a titkot.
0: De azért remélem, hogy te egy pár titkot elárulsz majd nekünk. A vendégem Pluhár Laci, aki abban segít nekünk, hogy hogyan készítsünk otthon finom és egészséges pizzát. Nem sokára folytatjuk a beszélgetést.
2: Ez a legújabb magyar zene.

0: Ez a Petőfi Rádió minden magyar, és ez a Befordultam a konyhára. Velem Korcsok Laurával és mai vendégemmel Pluhár Lacival, akivel most abban segítünk neked, hogy hogyan készíts otthon finom és egészséges pizzát. Azt már Laci elárulta nekünk, hogy az egyik legfontosabb a jó minőségű liszt. Na hát, folytassuk, tehát ott tartunk, jó minőségű liszt.
1: És hogyha egy jó minőségi állandóan ugyanazt, az fontos, hogyha elkezdesz pizzázni, akkor vegyél legalább 10-12 kiló lisztet, például az LA8-ból és a Cassiroban 12,5 kiló van például egy zacskóban, vagy az MS-ből. És akkor, amíg az ellen fogy, ne válts lisztet, mert akkor fogod tudni kitapasztalni, hogy mennyi fermentációs idő kell. Ugye itt is kritikus az, hogy például milyen hűtőd van otthon. Meg ki kell mérned egy ilyen hőpisztolyjal, hogy ez most 4 fokos hűtő, vagy 8 fokos hűtő, mert nem mindegy a fermentációs idő 4 fokon, mert a 8 az pont a duplája. És más sebességgel érik a tésztád. És lehetséges, hogy alacsonyabb hidratáció kell, vagy kevesebb élesztő, ahhoz, hogy jó tésztád legyen neked 24 vagy 48 óra elteltével.
0: Amit említettél is, hogyha elkezd valaki pizzázni, így mondtad, nekem van is egy ismerősöm, aki beleásta magát, és videókat is oszt meg tapasztalatokat is mondott nekem, hogy azért ez nem egy könnyű dolog. Tehát ő is tapasztalgatta, egyszer jobban sikerült, egyszer rosszabbul, ez mind a liszttől függ?
1: Hát a liszt a legfontosabb alapeleme. Tehát a mellett a következő ugye a jó víz, tehát hogy vagy vegyél egy, most bocsánat, hogy márkát mondom, igen, jó minőségű víz, tehát vagy tisztított vizet legyen, vagy vegyél egy mizsét, bocsánat, a legolcsóbb víz egyike, és nagyon jó víz, tiszta víz, ízű víz. Uh-huh. Tehát ugyanis a vízben találhatók olyan anyagok, amik a fertőtlenítésért ugye felelnek. Ugye amikor ilyen például olyan szezon van, amikor sok a fertőzés, akkor jobban megnyomják a víznek. Ez biztos tudod, hogy valamennyire fertőtlenítik a vizet. Uh-huh. És bizony ezek a fertőtlenítő szerekon bekerülnek a vízbe, ezek bizony az élesztő gombákat is hátráltatják. Úgyhogy képzeld, de valaki annyira komolyan veszi ezt a nápolyi pizzát New Yorkba, hogy a vizet is Nápolyból viszik, képzeld el, a tapasztáshoz. Tehát, hogy ennyire komolyan veszik az egész sztorit. Tehát a víznek óriási szerepe van, hogy tisztított vizet legyen, vagy akár egy mizséd, és akkor az ami jó ízű víz, tehát nem egy ilyen magas ásványomban tartalmú, amitől egy ilyen gyógyvíz jellege van, hanem olyan, ami egy ilyen tiszta vízízű víz. Ez is például számít. Az is számít, hogy tárolod a friss élesztődöt, hány napos a friss élesztő. Ezért mondom mindenkinek, hogy aktív száraz élesztőt használjon, tárolja a hűtőben, és akkor az 3 hónapig is jó, és az kiszámítható fermentációs időket hoz.
0: Miért használják mégis sokan az aktív vagy friss élesztőt?
1: Vagy az aktív, a frisset. A frisset azért használják, mert ugye azt ismerik igazából a friss élesztőt. Nincs is ezzel semmi baj, az is jól működik, csak tényleg frisset kell venni. És ugye ha eszedbe jutott, hogy hirtelen akarsz pizzázni, és nincs otthon friss élesztőt, akkor nem olyan jó. Mert akkor el kell menni a boltba, akkor macera van, akkor már ott meg 2 hetes élesztőt van, az már friss bőr, tud, az már nem jó. És akkor, de ha van aktív száraz élesztőt hűtőbe tárolva, akkor abban lehet kapni 100 g-os kivitelben, de nagyon jobb. Érdemes azokat megvenni, kis üvegekbe rakni a hűtőbe hátulra, ne legyen fölt a leveg, és akkor sokáig el lehet tárolni, 3-4 hónapig, és akkor mindig van élesztőd, amivel tudsz dolgozni. És ez az 1 g-ot, vagy 1,5 g-ot, ilyen nagy melegbe csak 1 g per kiló, ha kevésbé van meleg, akkor 1,5 g per kilót bele lehet rakni egy teljes dagasztásba kilónként.
0: Miért függ attól, hogy mennyire van meleg?
1: Igen, az élesztő gombákkal kell beszélgetni, ez az egész erről szól egyébként, hogy tudod, vannak ezek a híres
0: Cezár
1: Milán,
0: tudok-e
1: kutyákkal suttog? Cezár Milán, és én is magamat egy kicsit ilyen tisztának suttogónak tartom magamat, hogy beszélgetni kell az élesztő gombát. Az élesztő gomba 3 dolgot szeret. Szeret a sok vizet, ugye, a sok lisztet, meg a meleget. Ha ezt mind a 3-at megkapja, akkor brutál módon dolgozik, és nagyon-nagyon hamar földolgozza.
0: Az élesztőgomba 3 dolgot szeret, mi viszont azért kicsit többet, amiben természetesen beletartozik a pizza is, de hogy mitől egészséges egy pizza, ezzel folytatjuk. Nem sokára Pluhár Laci a vendégem, aki az otthoni pizza készítésben segít nekünk.

0: Ez a Petőfi Rádió minden magyar, és ez a Befordultam a konyhára velem Korcsog Laurával. A mai vendégem Pluhár Laci, aki abban segít nekünk, hogy hogyan tudunk otthon finom és egészséges pizzát készíteni. Átbeszéltük, hogy a liszt választás az egyik legfontosabb, illetve hogy az élesztő gomba három dolgot szeret. Itt fejeztük be, és mondtuk, hogy azért mi is szeretünk három dolognál talán egy kicsit több mindent, ebbe beletartozik természetesen a pizza. Méghozzá az egészséges pizza, de hogy mitől egészséges, itt folytatjuk. Laci, tiéd a terep.
1: Mert ugye ez a búza, azért azt lehet tudni, hogy nem a legészségesebb tápanyagunk, amit elérhetünk, mint emberi szervezet számára, de azzá lehet tenni. Ugye azért is mondom, hogy nem csak finom, meg szép pizzákat szabad, meg én ajánlok sütni, hanem egészséges is legyen. Ezért is fontos a jó minőségű alapanyag, amivel például búzacsíra is van, hogy minél több ásvány nyomelem legyen benne. Itt például azt megcsinálják a Cassionál, hogy rengeteg korpa keletkezik, mert ugye a búzának csak a legbelső részét használják fel többnyire a lisztekhez, ugye a dupla nullás részt, és azt csinálják, hogy ugye az integrál liszteknek az a nehézsége, a legkülső burkolattól gyomorgyulladást lehet kapni, mert ugye védekezik a búza bogarak ellen, minden ellen, a madarak ellen, és hogyha azt lehántod, azt a részt, ami gyulladást okoz, és csak a tiszta rostot. Na, a Cassio kifejezett olyan technológiát, hogy külön tudja választani gyakorlatilag azt a búza külső réteget, amitől a gyomorod begyullad, attól, amitől nem. És ezt duplán beszerakják ezt a rostot a lisztbe, és ennek hatására például a protein az 50%-kal több ebben a lisztbe. Tehát egészség szempontjából abszolút 110%-os. Amellett, hogy nagyon jó pizzás tulajdonságai vannak, és állandóan kiszámítható minőséget nyújt. Tehát ez is számít, a hűtő is számít, az, hogy egyáltalán felismert, hogy minek a hűtődnek a dolog, melyik polcra rakod. Mert ugye azt is ki kell mérni, hogy előre raktad, középre vagy hátra. Tudom, hogy hülyén hangzik, de ha rámérsz, akkor jössz rá, hogy hátul 4 fok, felül meg 8.
0: Aszta.
1: Tehát ez is számít. Tehát ilyen apróságok kellenek ahhoz, hogy egyre nagyobb kontrollat tartsad, de ez csak akkor fog működni, hogyha a liszt kiszámítható, az élesztő kiszámítható, a vizet tiszta. Ezeket az alapanyagokat meg hogy tengeri sód legyen, amiben nincsen jód. Tehát nem olyat, természetes jód az jó, az van benne, de ne hozzáadott jód ne legyen benne. Uh-huh. Tehát ne legyen rá, hogy jódozott. Például ez is egy nagyon kis hasznos.
0: Ezeken kívül mi az, amitől még egészségessé válik egy pizza?
1: Hát nagyon fontos a fermentációs idő, tehát hogy ezek a lisztek kényelmesen lehet akár 5-6 napon keresztül is érlelni. Ez azt jelenti, hogy olyan jó minőségű a liszt, hogy egyszer dagasztasz, és háromszor is tudsz sütni belőle. Tehát, hogy mondjuk tételezzük fel, neked még nincsen gyerekeid, csak egy párod, mondjuk egyelőre, és mondjuk szeretnék pizzázni, akkor 2 bucit kiveszel, és a hűtőbe kényelmesen eltölt még akár 6-8 napot is, és akkor kivesz 2 napon, megint kiveszel 2 tésztát, megint kisütöd. Ugye hát ez a titka, jó minőségű a liszt, és megfelelő a metodika, ugye előtésztázol, fele előtészt, a többit frissen hozzáadott dagasztáskor, akkor egy nagyon stabil, hosszan érlelhető. És minél tovább érleled, annál inkább átesik ugye egy ilyen kovászos jellegű, nem lesz kovászos pizza, csak kovászos jellegű. Tehát, hogy megérik. Én azt gondolom, hogy a legfontosabb egy tésztánál, például ha majd Dececco tésztát veszel spagettit Olaszországban, rá van írva, hogy 18 órás. Hogy mielőtt extrudálták, kiszállították, 18-szor át érlelték a tésztát. Tehát egy nagyon egészséges spagetti tésztát kapsz, ami itthon ismeretlen ez a fogalom, hogy 18-szor át előérleljük. De ezek azok a, mondjuk így, az elmúlt 10 évben annyit fejlődött egyébként a tésztavezetés az egészség irányába, mint az előző 50 évben. Tehát, hogy brutál. Érdemes napra készen követni ezeket az információkat, mert akkor sokkal jobb általános közvetet tudsz magadnak teremteni egy jó pizzával, mert ugye ez egy olyan étel, amit szinte naponta lehet enni.
0: És amiről mindenki azt gondolja, hogy pizza? Jó, akkor bűnözzünk egy kicsit, mert hogy egészségtelennek titulálják legtöbb esetben.
1: Magyarországon sajnos azt kell mondanom, hogy így van, ha pizzériába rendeled, mert nagy valószínűséggel ezek ilyen este bedagasztják, jó esetben akkor 12 órást tésztát kapsz, de inkább az reggel dagasztják, és délben már te ezt megkapod. De 3 órás a legelterjedtebb, és ott cukrot is raknak bele, tehát olyan szörnyűségeket hallottam, hogy elmesélem, szerinted elsírnád magadat, akkor tornádót raknak bele, keményítőt, és akkor fáj gyomrod utána, az a borzasztó művegy.
0: Mi viszont elkészítjük holnap. ugyanis jössz vissza hozzám holnap is, és akkor mindenben segítünk a kedves hallgatóknak.
1: Így lesz.
0: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velem.
1: Örülök
0: a mai napon.
1: Örülök,
0: hogy Pluhár Laci volt a vendégem ma, Befordultam a konyhára című magazinban, és holnap is vele találkozhatsz.
2: Sziasztok, Peti vagyok az Imágó Mondiból, hallgassátok meg legújabb dalunk itt a Petőfi Rádión.
3: Minden egyes álmom, te vagy mindig benne, eltűnnék, de folyton visszahúzol este lente.
4: Ez a legújabb magyar zene.

0: Iszom a bort. Ezt hallottad most Zórától itt a Petőfin Minden Magyar. Nagyon jó hírrel szolgálok most neked, ugyanis téves volt az info azzal kapcsolatban, hogy a mára meghirdetett országos vízipisztoly csata és egyben a rekordkísérlet elmaradna, ugyanis megrendezésre kerül, hogy mindenki, aki csak teheti, vegyen részt délután 14 órától az eseményen, ugyanis rekordra készülünk, úgyhogy mindenkire szükség van hozzá. 41 helyszínen, tehát a mai napon megrendezésre kerül, úgyhogy tessék venni a fürdőruhákat, és ebben a csodaszép időben strandolni egy jót, és vízipisztolyozni, úgyhogy hajrá, hajrá! Én elköszönök mára, hát ha még én is odaérek a strandra. Korcsok Laurát hallottad, most pedig Petőfi 56-tal érkezik Szikora Tomi. Legyen szép napod, mosolyog sokat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
2: és az Echo Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Ez a szabadság szigete. A te szigeted. A te stílusod. A te érzékeid. A te zenéd a kedvenc magyar sztár fellépőiddel és olyan világhírű headlinerekkel, mint a Bring Me The Horizon, a Florence and the Machine, Skepta, Skrillex, a 21 Pilots, Zara Larsson és még sokan mások. A te leendő emlékeid. A te szabadságod. Sziget 2026. augusztus 11-től 15-ig.
2: Valaki még a kulcsát keresi, valaki már úton van, valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
4: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatalt érnek el. Hirdess rádióban. Ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
5: Emlékszel még az első szigetedre, a felhőtlen szabadságra, a felejthetetlen bulikra a legjobb barátaiddal? Ünnepeld velünk az eddigi emlékeket és szerezz újakat az idei sziget nulladik napján a Faithless-szel, Goran Bregovics-sal, a Morcsíbával és az Afteren Korda Györggyel, Balázs Klárival és Janklovics Péterrel. Kell egy nap együttlét augusztus 10-én.
1: A reklám után frissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Gábor Anikó.
1: Ez a Petőfi Rádió.
0: Holnaptól ismét melegszik az idő, az államfőjelöltről tárgyal a Tisza frakció, marad a tűzgyújtási tilalom az országban.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
0: A szalagkorlátot javítják az M1-es Hegyeshalom felé vezető oldalán. A 85-ös kilométernél a külső sávot lezárták, így csak az átterelt sávon halad a forgalom, és a kialakult torlódás már több mint 5 kilométeres. Baleset történt az M3-as Budapest felé vezető oldalán, az M0-ás csomópontja előtt. A 14-es kilométernél a külső sávot lezárták, 2 kilométeres a dugó. A sövényt vágják az M5-ös Budapest felé vezető oldalán Ócsa térségében. A 30-as kilométernél a belső sávot zárták le, több mint 5 kilométeres a torlódás. A növényzetet ritkítják szintén az M5-ösön, viszont itt már a Röszke felé vezető oldalon, Kiskunfélegyházánál. A 115-ös kilométernél a belső sávot zárták le, és több mint 5 kilométeres a dugó. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
0: A köztársasági elnök jelöltekről tárgyal mai ülésén a Tisza párt országgyűlési frakciója. A képviselőcsoport hangsúlyozta, hogy olyan államfőre van szükség, aki nem egyetlen pártot, hanem minden magyar embert képvisel. A frakció három ember közül választja ki azt a jelöltet, akiről kedden dönthet az országgyűlés. Új turisztikai rendszert alakít ki a kormány a szakmai szervezetekkel, jelentette be a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István hangsúlyozta, olyan struktúra megteremtésén dolgoznak, amely versenyképesebb, kiszámíthatóbb, és amelynek formálásában a szakma valódi partnerként vesz részt. Mérsékelte az országos tisztifőorvos az ország

0: mivel a rétszilasi tavak védett területnek számítanak, ahol több ezer madár is élőhelyet talál. Baleset miatt pótlóbusz jár a 2-es metróvonalán a Deák Ferenc tér és a déli pályaudvar között, közölte a BKK. A mentesítő járatok a Battyányi téri megállót nem érintik.
1: Petőfi Rádió, időjárás.
0: Folytatódik a napos, meleg nyári idő, elszórtan záporokkal, többfelé megerősödik a szél. Napközben 29-34, este 22-29 fokra számíthatunk. Vasárnaptól ismét melegszik az idő.
1: A hírek után.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: 12 után rajtol a Petőfi Rádió heti összesítés lágerlistája. Ez a Petőfi 56. 56-tól visszaszámolunk a hét legkedveltebb, legtöbbet kért, legjátszottabb magyar zenéig. Hello, a listavezető Szikora Tamás vagyok. Kezdhetünk? Despandónia!
2: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag magyar zenékkel és Szikora Tamással.
2: Ez a Petőfi Rádió.
1: Az 56.

0: Zenei listája. A műsorvezető
1: Szikora Tamás, hello, és tényleg nyakig benne vagyunk a fesztivál szezonban, amikor szinte minden hétvégére jut egy koncert, egy program, egy szabadtéri buli, vagy bármilyen felejthetetlen zenei élmény. Van azért valami egészen különleges abban, amikor a kedvenc dalunkat nem csak itt a rádióban, a hangszórókban hallgatjuk, hanem több ezer ember együtt énekli. Na most együtt készülünk a folytatásban a Well Hello hóvégi Budapest Parkos koncertjére, amely augusztus 28-án lesz, és ez a dal is nagyot szól majd élőben. Well Hello éjfél tájt a Petőfi Rádió hivatalos lágerlistáján, itt pedig a helyezése.
0: Petőfi 56. Az 50

0: magyar zene hivatalos listája.
1: Petőfi 56.
0: Petőfi Rádió.
2: Következik az a dal, amely szerintem esélyes 2026 zenéje címéért. Nagy Bogi Dash jól leszek újra a Petőfi Rádió hivatalos lágerlistáján. Én komolyan csodálkozom, hogy Nagy Boginak hogy van mindenre ideje. Ott vannak tényleg az összes fesztiválon, rengeteg podcastben látom szerepelni, és a jövő héten a Most Wantedben is elkaphatjuk őket Vinivel együtt. Na de addig, ameddig várjuk most a következő koncertet, felidézzük ezt az érzést a következő dallal. Nagy Bogi Dash, jól leszek újra a Petőfi Rádióban.
0: Petőfi 56.
1: A 48.

0: Petőfi 56. A hét legjobb hazai zenéivel. Petőfi Rádió.
1: Következik egy dal, amely 110%-ig nyár. Filó, Tonic 100-szor. A zene, amely már a megjelenés előtt is óriási ment a TikTokon. Ezt hozom most a Petőfi Rádiós slágerlistáján. Van az a mondás, hogy nem lehet ugyanazt a fejezetet 100-szor újraolvasnunk, hogyha tudni akarjuk, hogy mi lesz a sztori vége. Na, ez a dal pontosan erről szól. A lezárásról, az elengedésről, és arról, hogy csak akkor tudunk fejlődni, hogyha végre tovább indulunk. Mindezt egy főbemászó nyári popdallamba csomagolva. Filó, Tonic 100-szor, ezt hozom most a Petőfi Rádió hivatalos slágerlistáján. Mutatom a helyezését.
0: A

0: Petőfi 56. A hét legjobb hazai zenével. Petőfi Rádió.
1: Itt a Kolibrim és a Húzat. Hogyha erre a dalra szívesen buliznál élőben, akkor megteheted akár a szigeten, hiszen a srácok ott lesznek 13-án. Felépnek majd a Strand Fesztiválon Zamárdiban 22-én a hosszú hétvégén, de játszanak még a hónapban a Színen Szegeden 26-án, és ott lesznek a mini fesztiválon Budaörsön, a mi utcánkban 29-én. Kolibri Húzat, mindjárt ezt játszom teljes egészében.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsora.

0: 0630 380 számra. Igazi, élő kívánságműsor minden hétköznap este 7 órától velem, Szikora Tamással.
1: Petőfi Rádió kívánságműsor, kizárólag magyar zenékkel.
2: Minden hétköznap 19 órától itt,
1: a Petőfi Rádióban.
2: Minden magyar. Itthon.
1: Otthon. Programajánlatok Mák Katával a Petőfi Rádióban. Ha tudod, hol van a legjobb program,
2: vagy szívesen ajánlanád másoknak is,
1: küldd el nekünk. Facebookon, Viberen vagy SMS-ben várjuk a tippeket.
2: A Petőfi Rádióra programügyben is érdemes hallgatni.
1: Határtalanul. Minden hétköznap délelőtt 11 órától elmondjuk, hol vannak a legjobb programok.
2: A kísérőt ma is magyar zene.
1: Ez a Petőfi Rádió.
2: A garázsból indult.
1: Zenéjén generációk nőttek fel.
2: Mára pedig az ország egyik legnagyobb rockzenei legendájává vált.
1: Ő nem más, mint...

0: ha megvolt a 8-szor a munka, meg a 8-szor a pihenés, na akkor jövök én, és a korlátlan szórakozás a magyarokban.
1: Magyarok.
2: Nagy Ferúval minden hétfőn este 11 órától.
1: A Petőfi Rádióban.
2: Minden magyar.
1: A műsorajánló után.
2: A legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Gábor Anikó.
2: Ez a Petőfi Rádió.
3: Holnaptól ismét melegszik az idő, az államfőjelöltről tárgyal a Tisza frakció, vaddisznót ütött el a metró a Kossuth téren.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Összeütközött két autó Tatabánya közelében, az 55-ös kilométernél 5 kilométeren torlódik a forgalom. A szalagkorlátot javítják az M1-es Hegyeshalom felé vezető oldalán, a 85-ös kilométernél a külső sávot lezárták, így csak az átterelt sávon halad a forgalom, és a kialakult torlódás már több mint 5 kilométeres. Baleset történt az M3-as Budapest felé vezető oldalán, az M0-as csomópontja előtt. A 14-es kilométernél a külső sávot zárták le, 2 kilométeres a dugó. Baleset történt az M5-ös Budapest felé vezető oldalán, Kecskemét közelében, a 76-os kilométernél a belső sávot zárták le, és már 3 kilométeres torlódás alakult ki. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
3: A köztársasági elnök jelöltekről tárgya a mai ülésén a Tisza párt országgyűlési frakciója. A képviselőcsoport hangsúlyozta, hogy olyan államfőre van szükség, aki nem egyetlen pártot, hanem minden magyar embert képvisel. A frakció három ember közül választja ki azt a jelöltet, akiről kedden dönthet az országgyűlés. A 35 perces tanórák bevezetését és a házi feladatok mennyiségének korlátozását is javasolja az alsó tagozatosoknak szóló új ajánlás csomagjában az oktatási államtitkár. Kókainé Lányi Marietta szerint a dokumentum célja a tanulás élményszerűbbé tétele és az iskolai mindennapok gyermekközpontú átalakítása. Mérsékelte az országos tiszti főorvos az ország egész területére vonatkozó hőségriasztást, amely keddé félig másodfokúra csökkent. A tartós kánikula miatt továbbra is csúcsjáraton üzemelnek a vízosztópontok és a párakapuk, míg a rendkívüli tűzveszély miatt az egész országban érvényben marad a tűzgyújtási tilalom. Az elmúlt héten pusztító szabadtéri tüzekben hárman életüket vesztették Magyarországon, közölte a katasztrófa védelem helyettes szóvivője. Dóka Imre szerint idén eddig több mint 9700 szabadtéri tűz adott munkát a tűzoltóknak, 66-an megsérültek, és a lángok eddig már csaknem 100 millió négyzetméternyi területet perzseltek fel. Bejutott egy vaddisznó a 2-es metró Kossuth téri állomására. Az eltévedt állatot az egyik szerelvény elgázolta, majd beszorult a vezető fülke alá. A vaddisznó az ütközést túlélte, végül egy vadász lelőtte. A baleset miatt délelőtt nem járt a 2-es metró a Deák Ferenc tér és a déli pályaudvar között. A közlekedés azóta helyreállt.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Folytatódik a napos, meleg nyári idő, elszórtan záporokkal, többfelé megerősödik a szél. Napközben 29-34, este 22-29 fokra számíthatunk. Vasárnaptól ismét

0: tartozni. Petőfi 56. A Petőfi Rádió hivatalos magyar zenei listája.
1: Blaha Louisiana sűrű végtelen. Ezzel lépünk előre a délutánban a Petőfi Rádióban. Szerintem már mindenkinek volt olyan időszak az életében, amikor úgy érezte, hogy csak úgy keresi a helyét a világban. Na, a sűrű végtelen című dal pontosan ezt az érzést fogja meg, amikor változol, sodródsz, közben pedig kapaszkodsz valamibe vagy valakibe, még akkor is, hogyha tudod, hogy nem lesz egyszerű. A dal, amely egyszerre kicsit melankólikus és nagyon őszinte, a Blaha Louisiana és a sűrű végtelen a Petőfi Rádió hivatalos lágerlistáján most.
0: A 38.
2: Sziasztok, Soblóer Barbara vagyok a Blaha Louisianából.

Petőfi 56. A 36. Ez a legújabb magyar zene. És kecelány a sötétben.

0: Petőfi Rádió.
1: Közöttük Rúzsa Magdival. Rúzs, az újdonság ajánlat szól a Petőfi Rádió slágerlistáján. A hamarosan megjelenő lemezéről, mert hogy ezerrel készül az énekesnő az új korongra. Ez pedig az első előfutár erről a különleges albumról, amelynek a zenéjét és a hangszerelését Borlai Gergőnek köszönhetjük, a szöveget pedig maga az énekesnő Rúzsa Magdi írta. Itt egy dal, amelyet biztosan lesázamozol és felteszel te is a játszási listádra. Rúzsa Magdi, Rúzs. Mutatom az eheti helyezését.
0: A 34.

0: nektek.
1: Petőfi 56.
0: A hét legjobb hazai zenével.
1: Petőfi Rádió.
2: Már is váltunk tempót, stílust, hiszen következik az Imágó Mundi. Itt a káosz. Igen, beszédes dal. Vannak zenék, amik nem adnak egyértelmű válaszokat, inkább érzéseket mesélnek el. Ez a szám szerintem arról is szól, hogy milyen nehéz elfogadni, hogy az emberek változnak, és néha már nem lehetünk ugyanazok, akik egy kapcsolat elején voltunk. Közben persze ott van a magány, a bizonytalanság, az útkeresés, de valahol a remény is, hogy egyszer majd minden a helyére kerül. Szóval, hogyha valaha már érezted azt, hogy egyedül kell tovább lépned, miközben még vissza-vissza nézel a múltba, akkor lehet, hogy ennek a dalnak a szövege vagy a mondani valója ismerős lehet.

38, nekem 45. Az agyadban nézve, bennülök. Hello. Táncolni nem fogok, csak neked. Gyere, skippeljük együtt a kedveket. Oh, Dávid a nevem, igen, örvendek. Már érzed, hogy vörös haj kell neked.

0: magyar zenei lista. Petőfi 56.
1: És pontosan a slágerlista felénél vagyunk, így holnap délben folytatódik majd a visszaszámlálás, következik a top 28. A délutánban pedig megérkezett Kenész Kolos, ő számít az üzenetekre, és akár a programötletekre, az útinfokra. Hívd a 061-759-6060-on. Kellemes hétvégét, jó pihenést kívánok! Szikora Tamás vagyok, hello!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
2: és az Echo Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló. Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől. A Dunán. A műsorajánló után
0: a legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Novák József.
0: Ez a Petőfi Rádió.
3: Holnaptól ismét melegszik az idő. Baka András jelöli államfőnek a Tisza frakció. Mérsékelték a hőségriasztást.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Erős a forgalom az M1-esen Tatabánya és az M0-ás csomópont között. Budapest felé mindkét sávban szakaszosan torlódik a forgalom. Hegyeshalom felé is hosszabb menetidővel kell számolni, aki teheti, kerüljön az 1-es főúton. A Hegyeshalom felé vezető oldalon korábban két autó ütközött Tatabánya közelében, a korlátozás már megszűnt, de több mint 5 kilométeren torlódik a forgalom. Torlódik az M1-es Hegyeshalom felé a Nagyigmándi csomópont előtt is, ott 2 kilométeres a kocsisor. Baleset történt az M5-ös Budapest felé vezető oldalán Kecskemét közelében. A 76-os kilométernél a belső sávot lezárták, és már 3 kilométeres torlódás alakult ki. A nézelődök miatt Röszke felé is szakaszosan torlódik a forgalom Kecskemét térségében. 3 autó ütközött az M7-es Letenye felé vezető oldalán Martonvásár közelében. A 31-es kilométernél már megszűnt a sávlezárás, de a torlódás még így is több mint 7 kilométeres. Aki bármi rendkívül itt lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
3: Baka Andrást a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét jelöli köztársasági elnöknek, a Tisza párt országgyűlési frakciója. Magyar Péter miniszterelnök közölte, a képviselőcsoport egyetértett abban, hogy Baka András személye a legerősebb garancia arra, hogy a köztársasági elnöki intézmény visszanyerje valódi méltóságát és képességét arra, hogy egyesítse a nemzetet. Mérsékelte az országos tisztifőorvos az ország egész területére vonatkozó hőségriasztást, amely kedd éjfélig másodfokúra csökkent. A tartós kánikula miatt továbbra is csúcsjáraton üzemelnek a vízosztópontok és a párakapuk, míg a rendkívüli tűzveszély miatt az egész országban érvényben marad a tűzgyújtási tilalom. 35 perces tanórák bevezetését és a házi feladatok mennyiségének korlátozását is javasolja. Az általános iskolák alsó tagozatainak szóló új ajánlásában az oktatási államtitkár. Kokainé Lányi Marietta szerint a javaslatok célja a tanulás élményszerűbbé tétele és az iskolai mindennapok gyermekközpontú átalakítása. Életveszélyes gyalog átkelni a Dunán a Sziget Fesztiválra hívták fel rá a figyelmet a kormány.hu oldalon. A Duna alacsony vízállása miatt a Hanvas Béla sétánytól gyalog is el lehet jutni a folyó mellékágán a hajógyári szigetre. Ez azonban rendkívül balesetveszélyes. Ezért a rendőrség a helyszínen kerítést helyezett el, és rendőri felügyeletet is biztosít a program teljes ideje alatt.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Folytatódik a napos meleg nyári idő, elszórtan záporokkal, többfelé megerősödik a szél. Napközben 29-34, este 22-29 fokra számíthat.

Helyet hallottad a Petőfi Rádióban, ez volt a Bérlakás című dal. Köszöntelek, Janész Kolossalod a mikrofonnál, és egészen pontosan augusztus 8-a van a délutánban. Remélem, hogy te is felkészültél arra, hogy hallgassuk továbbra is a legmenőbb hazai felvételeket. Például attól a Dánielfi Gergőtől, aki képzeld el, Bakeliten is kitervezi hozni most a dalait, mindez pedig a Budapest Parkos fellépésével fogja összekötni, és közben pedig összekötött egyébként másokat is gondolatban, egyrészt ugye a dalai által, másrészt pedig előadás módokban is azért kísérletezik nagyon sok mindennel, és emellé pedig választ igazán különleges előadókat, például a Parnograsszal közösen is van szerzeménye, ez is lehet, hogy rákerül erre a Bakelit lemezre, de a Honeybeast-tel is született közös dal, hadd szóljon!

A Roddalát hallottad a Petőfi Rádióban, ez volt az, ahol a hegyeket látott. Köszöntünk az augusztus 8-ában. Itt van Kenész Kolos meg a folytatásban. Az a Miller Dávid, akinek a következő felvételét nem ő írta. Éppen ezért volt vicces az a pillanat, amikor Betonhofi odaállt Dávid elé, majd előadta, hogy a Süt a nap címre gondolt, és hát rögtön természetesen elkezdtek forogni az agytekervények, hogy tehát Ádi, édesapámnak is van egy ilyen dala, ugyanis igen, Miller Zoltánnak az Emberek Együttesből is ott van a Süt a nap című felvétele, és kiderült, hogy ez teljesen véletlen, tök véletlenül alakult így. És milyen jó, hogy ez sült ki belőle. Lazulunk tehát a szombat délutánban Miller Dáviddal, talán az autókázás mellé ennél jobb dal most délután nem is szólhatna. Süt a nap, itt a Petőfi.

0: Sok a szúnyog az idő.
1: Ez a Petőfi Rádió, és valószínűleg a szúnyogokkal való harcolás az neked is egy ismerős szituáció. Veszprémben sem lehet azért tőlük menekülni, főleg a Balaton közelsége miatt merülhet ez fel benned, de hogyha nincsen programod, akkor bizony Európa kulturális fővárosába is elviszünk, amely 2023-ban nyerte el ezt a címet, ugyanis ott megalakult akkor az egykori bútorgyár helyén a Gyárkelt Kultúrpark, és az elmúlt években az ország egyik legnépszerűbb szabadtéri koncert helyszínévé nőtte ki magát. Tágas tér, nyári hangulat, street food, hideg italok, és persze a legnagyobb hazai előadók, minden adott át egy emlékezetes estéhez. Ma például érkezik a Halott Pénz majd az esti órákba, úgyhogy garantáltan együtt énekel majd Veszprém, és persze az odaérkező több ezer ember olyan slágereket, mint például a következő Gyerekek,

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Emlékszel még az első szigetedre, a felhőtlen szabadságra, a felejthetetlen bulikra a legjobb barátaiddal? Ünnepeld velünk az eddigi emlékeket és szerezz újakat az idei sziget 0. napján a Faithless-szel, Goran Bregovics-sal, a Morcsíbával és az Afteren Korda Györggyel, Balázs Klárival és Janklovics Péterrel. Kell egy nap együttlét augusztus 10-én.
0: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Novák József.
0: Ez a Petőfi Rádió.
3: Holnaptól ismét melegszik az idő. Baka Andrást jelöli államfőnek a Tisza frakció. Mérsékelték a hőségriasztást.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Korábbi munkavégzés miatt torlódik az M1-es Hegyeshalom felé, a Nagyigmándi csomópont előtt, még mindig több mint 2 kilométeres a kocsisor. Baleset történt korábban az M5-ös Budapest felé vezető oldalán Kecskemét közelében. A 76-os kilométernél a korlátozás már megszűnt, de a torlódás is csaknem 3 kilométeres. A nézelődök miatt a Röszke felé vezető oldalon is szakaszosan torlódik a forgalom. Erős a forgalom az M1-esen, Tatabánya és az M0-ás között, Budapest felé a külső és az átterelt sávon is szakaszosan torlódik a forgalom. Hegyeshalom felé is hosszabb menetidővel kell számolni. Aki teheti, kerüljön az 1-es főúton. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
3: Baka Andrást, a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét jelöli köztársasági elnöknek a Tisza párt országgyűlési frakciója. Magyar Péter miniszterelnök közölte, a képviselőcsoport egyetértett abban, hogy Baka András személye a legerősebb garancia arra, hogy a köztársasági elnöki intézmény visszanyerje valódi méltóságát és képességét arra, hogy egyesítse a nemzetet. A Tisza többség leendő bábjának nevezte az államfői posztra jelölt Baka Andrást a Fidesz frakcióvezetője. Bóka János a Facebookon azt írta, Súlyog Tamás köztársasági elnök megbízatását önkényesen és illegitim módon szüntette meg a Tisza párt, így az új államfő választása is illegitim. A Mi Hazánk szerint Baka András alkalmatlan az államfői tisztségre. Torockai László pártelnök az X-en azt írta, a jogtudós jelölése pikáns, mivel korábban pontosan az olyan diktatórikus, személyre szabott, visszamenőleges hatályú jogalkotás ellen lépett fel, amelyet most csúcsra járat a Tisza párt. Mérsékelte az országos tisztifőorvos az ország egész területére vonatkozó hőségriasztást, amely kedd éjfélig másodfokúra csökkent. A tartós kánikula miatt továbbra is csúcsjáraton üzemelnek a vízosztópontok és a párakapuk, míg a rendkívüli tűzveszély miatt az egész országban érvényben marad a tűzgyújtási tilalom.
0: Petőfi Rádió. Sport.
4: Európa-bajnoki arany és bronz Isztambulból, valamint újabb EB-érem Párizsból. Köszöntöm a hallgatókat, a sporthíreket Szilágyi Dórától hallják. Harmadik helyen végzett Guzi Blanka a törökországi öttusa Európa-bajnokságon a nők döntőjében, ahol Bauer Blanka éppen csak lemaradt a dobogóról és negyedik lett, míg Erdős Rita a 12. helyen zárt. A három hölgy összesített eredménye alapján Magyarország nyerte a csapatversenyt Isztambulban, ahol a délutáni férfi döntő előtt tehát egy arany és egy bronzéremmel állnak a magyar öttusázók. A győztes németek és az ezüstérmes olaszok mögött harmadik helyen csapott célba a Fábián Bettina, Mihályvári Farkas Viktória, Rasovszki Kristóf, Betlehem Dávid alkotta magyar nyíltvízi csapat a váltók 6 kilométeres versenyében a Párizsi Európa bajnokságon. Magyarország egy arany, 5 ezüst és egy bronzéremmel zárta a nyíltvízi számokat a franciaországi vízes EB-n. 2-1-re kikapott a Ferencváros női labdarúgó csapata a Bajnokok Ligája selejtező harmadik helyért rendezett mérkőzésen a koszovói Mitrovicától. Ezzel eldőlt, hogy a magyar csapat az Európa kupában sem folytathatja szereplését. Köszönöm a figyelmet!
1: Petőfi Rádió. Időjárás.

0: én egyedül is lazán vagyok, aztán felülem lehet üres a zsebe, gatyám, hazám.
1: Jó helyen vagy, mert hazai zenét hallgatsz.
2: Ez a Petőfi Rádió.

hogy a gondolatok is szerteszét vannak, segítünk egységesíteni őket itt a Petőfi Rádióban. Szia, Kenész Kolost hallod, és már is kis történelmi utazás. 1790-ben a mai napon született meg Kölcsey Ferenc költő, politikus, akadémikus, a reformkor egyik vezér egyénisége, és hát végül, de nem utolsó sorban a nemzeti himnusz költője, amit itt a Petőfi Rádióban is hallhatsz minden évfélkor, ezzel is tisztelegve mindezek előtt. Itt pedig most egy kis fordulás, ugyanis van egy másik előadó, aki szintén azért sok-sok himnuszt, slágert készített az utóbbi években, és mindenről tanú bizonyságot ad majd szeptemberben a Budapest Parkban is, ahol a Citromél Gang találkozik. Ennek a gengnek az alapítója Betonhoff Janubisszal a Pont Jót játssza már is a Petőfi Rádióban.

0: Petőfi Rádió.
1: Minden magyar.
2: Meg szakadt gondolatok, monoton alakok, kívül emberiek, te belül robotok, inasok, csaposok, lakályok, cselédek köz, te is, én is rabszolga vagyok. Kiköt a csónak, ha vége a tónak, és az ajtó.

arányi kirakati vagány lett elmosatlan fantáziám. Sokalom, hogy sok emberből sokaknak kevés öröm az általány. Szomorú boldogság simogat, félelem riogat, bánom a tegnapokat. Kutyából szalonnal létem épp, de a csendben marad, akkor is ugat. Könnyeim takarom, nekem a nyugalom, neked a hatalom érdekes. Maszkomat ledobom ruhátlan utakon.

akkor is vannak rossz akarók, zöldek meg sárgák. Nem változom a világ fele, de persze sok más, ebből más lát. Ha hibázok, falhoz állít a gyerek, had kicsúfol és kiröhög, pedig veletek játszani, hisz ez vagyok én.

Kem VIP és a szabadabb. Annyit mondok a csapat kapcsán, hogy holnapra készülünk egy kis meglepivel, hogyha a Petőfi Rádió Facebook oldalára felkanyarodsz, akkor este majd posztolunk is erről, hogy mi történik majd a Petőfis étterben. Addig viszont a srácokkal most egyelőre felfüggesztjük a kapcsolatunkat, és folytatjuk a 40 fokkal. Ja nem? Hát a jó égnek tapsoljuk meg. Úgy tűnik, hogy végén kicsit ennek az időszaknak. A 34-nek is örülünk most nagyjából ezen a hétvégén. Ezzel lehet számolni. Kis lehűlés, de már ez is felfrissülést hozott a mi kis medencénkben. Viszont ami nem túl jó hír, hogy a tegnapi eső után most ismét nem mutatnak az előrejelzések csapadékot, szóval a kitartás talán a legjobb, amit ilyenkor tud kívánni az ember. Meg egy szuper Carson komadalt mindjárt, jön a hobbi hajótörött, hát lassan már nem süllyedne el például a Balatonba se az a bizonyos hajótörött, de előtte

0: Lauri hangja is nagyon könnyen be tud égni, Akáczy Misi pedig adta még a talpalávalót. Ez volt a Növök Felit a Petőfi Rádióban Minden Magyar. Mi is folytatjuk a növekedésünket, infokban is a legfrissebbek érkeznek pontban 4-kor, aztán pedig folytatjuk a VR Rockstars-szal.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Ez a szabadság szigete. A te szigeted. A te stílusod. A te érzékeid. Te zenéd a kedvenc magyar sztár fellépőiddel és olyan világhírű headlinerekkel, mint a Bring Me The Horizon, a Florence and the Machine, Skepta, Skrillex, a 21 Pilots, Zara Larsson és még sokan mások. A te leendő emlékeid. A te szabadságod. Sziget 2026. augusztus 11-től 15-ig.
1: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Novák József.
1: Ez a Petőfi Rádió.
4: Holnaptól ismét melegszik az idő. Baka Andrást jelöli államfőnek a Tisza frakció. Az M1-en is láthatók lesznek az idei Sziget Fesztivál magyar előadóinak koncertjei.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
4: Két autó ütközött az M5-ös Röszke felé vezető oldalán Lajos Mizse közelében. A 72-es kilométernél a belső sávot lezárták, csak nem 2 kilométeres torlódás alakult ki. 3 autó ütközött az M5-ösön Budapest felé Kecskemét és Lajos Mizse között a 75-ös kilométernél. A sávlezárás már megszűnt, de a torlódás még mindig 3 kilométeres. Árokba hajtott egy autó a 87-es főúton Lukács háza közelében, a 40-es kilométernél félpályán halad a forgalom. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
4: Baka Andrást, a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét jelöli köztársasági elnöknek a Tisza párt országgyűlési frakciója. Magyar Péter miniszterelnök közölte, a képviselőcsoport egyetértett abban, hogy Baka András személye a legerősebb garancia arra, hogy a köztársasági elnöki intézmény visszanyerje valódi méltóságát és képességét arra, hogy egyesítse a nemzetet. A Tisza többség leendő bábjának nevezte az államfői posztra jelölt Baka Andrást a Fidesz frakció vezetője. Bóka János a Facebookon azt írta, Súlyog Tamás köztársasági elnök megbízatását önkényesen és illegitim módon szüntette meg a Tisza párt, így az új államfő választása is illegitim. A Mi Hazánk szerint Baka András alkalmatlan az államfői tisztségre. Torockai László pártelnök az X-en azt írta, a jogtudós jelölése pikáns, mivel korábban pontosan az olyan diktatórikus, személyre szabott, visszamenőleges hatályú jogalkotás ellen lépett fel, amelyet most csúcsra járat a Tisza párt. A KDNP szerint Baka Andrást a sértettség és a bosszúállás vezérli, mert haragban állt az előző kormánnyal. Rétvári Bence frakcióvezető a Facebookon azt írta, a sérelmek megtorlása se nem visz előre, se nem segít megerősíteni a nemzetegységét. Meringer Marci, Kóli és Blaha Louisiana Sziget Fesztiválos koncertjét is láthatják majd a közmédia nézői az M1-en. A Duna műsor médiaszolgáltató tájékoztatása szerint egyre több előadóval sikerül megegyezni fellépésük közvetítéséről. A magyar előadók koncertjeinek rögzítéséről és műsorra tűzéséről szerdán született megállapodás a Sziget és a közmédia között.
1: Petőfi Rádió. Sport.
5: Európa-bajnoki arany és bronz Isztambulból, valamint újabb ebérem Párizsból. Köszöntöm a hallgatókat, a sporthíreket Szilágyi Dórától hallják. 3. helyen végzett Guzi Blanka a törökországi öttusa Európa-bajnokságon a nők döntőjében, ahol Bauer Blanka éppen csak lemaradt a dobogóról és 4. lett, míg Erdős Rita a 12. helyen zárt. A 3 hölgy összesített eredménye alapján Magyarország nyerte a csapatversenyt Isztambulban, ahol a délutáni férfi döntő előtt tehát 1 arany és 1 bronzéremmel állnak a magyar öttusázók. A győztes németek és az ezüstérmes olaszok mögött 3. helyen csapott célba a Fábián Bettina, Mihályvári Farkas Viktória, Rasovszki Kristóf, Betlehem Dávid alkotta magyar nyíltvízi csapat a váltók 6 kilométeres versenyében a Párizsi Európa bajnokságon. Magyarország 1 arany, 5 ezüst és 1 bronzéremmel zárta a nyíltvízi számokat a franciaországi vízes EB-n. 2-1-re kikapott a Ferencváros női labdarúgó csapata a Bajnokok Ligája selejtező harmadik helyért rendezett mérkőzésen a koszovói Mitrovicától. Ezzel eldőlt, hogy a magyar csapat az Európa kupában sem folytathatja szereplését. Köszönöm a figyelmet!
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
4: Folytatódik a napos, meleg nyári idő, elszórtan záporokkal. Többfelé megerősödik a szél. Napközben 29-34, este 22-29 fokra számíthatunk. Vasárnaptól ismét melegszik az idő.
2: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

keringőzés. Jude Law-val itt a Petőfi Rádióban, a te szombat délutánodban. Hogy vagy? Mi a helyzet veled? Merre töltöd most a hétvégét? 06 30 30 33 80, ide várjuk a te üzenetedet is. És már is folytatjuk Lábas Vikivel, aki izgalmas dolgokba kezdett bele, amivel a kortársait szeretné egy kicsit felszabadítani a rájuk tett elvárások súlyai alól. Nemrég azt mondta Viki, hogy alap az, hogy vannak olyan időszakok az ember életében, amikor nem minden felhőtlen, de ez egy fejlődési lehetőség is egyben. Ez is elindította benne azt, hogy neki kezd egy koncert előadás sorozatnak az Én szívem játszik címmel, amiben feldolgozza ezeket a nehézségeket. A küzdelmes időszakokból is építkezni próbál, és lehet, hogy neked is pont ez a kis löket hiányzik.

Ez a Petőfi Rádió, és egy nagyon fura kérdésem lenne hozzád. Szerinted milyen az a gagyi lift zene? Fidót kell erről megkérdeznünk, ugyanis ő nagyon fél attól, hogy átsúszik abba az irányba, hogy szerintem ilyen dalokat alkosson, ugyanis boldog dalt írni sokkal nehezebb az ő véleménye szerint, mint szomorút. Eddig egy vidám, egyetlen egy vidám dala van, mégpedig A hajnalok a gangon, amit, hogyha meghallgatsz, nem biztos, hogy ez az első gondolatod róla, hogy úristen, micsoda vidám felvétel ez, de igen, ő így írta meg ezt a dolgot, szövegben legalábbis, hogyha figyelsz, akkor találsz benne azért ilyen jegyeket, de nagyon szerethető maga a srác, meg a dala is. A kövi szám pedig energikus, szóval azért mindenféle oldalát megismerhetjük az előadónak, ez a 100-szor Tonikkal közösen a Petőfi.

0: És milyen jó lenne, hogyha összefújna a szél információkat. De jó, itt vannak bizony, hőtre megérkeztek ezek is, már is folytatjuk, jó? Aztán pedig jön a Valvar!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló.
3: Magyar filmklasszikusok, ismeretterjesztő műsorok és a legkedveltebb régi magyar rajzfilm sorozatok az M1 műsorán.
4: A

0: 0630 380 számra. Igazi, élő kívánságműsor minden hétköznap este 7 órától velem, Szikora Tamással.
1: Petőfi Rádió kívánságműsor, kizárólag magyar zenékkel.
2: Minden hétköznap 19 órától itt,
1: a Petőfi Rádióban.
2: Minden magyar.
1: A műsor ajánló után
2: a legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Novák József.
2: Ez a Petőfi Rádió.
3: Holnaptól ismét melegszik az idő. Baka Andrást jelöli államfőnek a Tisza frakció. Már augusztus közepén kifizetik a közvetlen agrártámogatások egy részét.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Két autó ütközött az M5-ös Röszke felé vezető oldalán, Lajos Mizse térségében. A 72-es kilométernél a belső sávot lezárták, 2 kilométeres a torlódás. Az M5-ös Budapest felé vezető oldalán Kecskemét és Lajos Mizse között a 75-ös kilométernél 3 autó ütközött. A sávlezárás már megszűnt, de a torlódás csak lassan oszlik fel. Árokba hajtott egy autó a 87-es főúton Lukácsháza térségében, a 40-es kilométernél félpályán halad a forgalom. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
3: Baka Andrást a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét jelöli köztársasági elnöknek a Tisza párt országgyűlési frakciója. Magyar Péter miniszterelnök szerint Baka András személye garancia arra, hogy a köztársasági elnöki intézmény visszanyerje méltóságát és egyesítse a nemzetet. Baka András elfogadta a felkérést. A Fidesz szerint Baka András a Tisza többség bábja lesz, megválasztása pedig illegitim. A KDNP úgy véli, Baka Andrást a sértettség és a bosszúállás vezérli, mert haragban állt az előző kormánnyal. A Mi Hazánk alkalmatlannak tartja Baka Andrást az államfői tisztségre, mert korábban pont az olyan jogalkotás ellen harcolt, amelyet most csúcsra járhat a Tisza. Minden korábbinál hamarabb, már augusztus közepétől kifizetik a közvetlen agrártámogatások egy részét, jelentette be az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Az első utalásokat már augusztus 14-én a korábbinál magasabb, akár 75%-os előleggel elindítja az államkincstár. Társadalmi egyeztetésre bocsátotta a kormány azt a javaslatot, amely a főváros kezelésébe adna fontos köztereket. A dokumentum elfogadásával ismét a fővárosi önkormányzat hatáskörébe kerülhet a jelenleg kerületi fenntartású Vörösmarty, Széchenyi, valamint Podmanicki tér, illetve a József Attila utca.
2: Petőfi Rádió. Sport.
4: Európa-bajnoki arany és bronz Isztambulból, valamint újabb EB-érem Párizsból. Köszöntöm a hallgatókat, a sporthíreket Szilágyi Dórától hallják. Harmadik helyen végzett Guzi Blanka a törökországi öttusa Európa-bajnokságon a nők döntőjében, ahol Bauer Blanka éppen csak lemaradt a dobogóról és negyedik lett, míg Erdős Rita a 12. helyen zárt. A három hölgy összesített eredménye alapján Magyarország nyerte a csapatversenyt Isztambulban, ahol a délutáni férfi döntő előtt tehát egy arany és egy bronzéremmel állnak a magyar öttusázók. A győztes németek és az ezüstérmes olaszok mögött harmadik helyen csapott célba a Fábián Bettina, Mihályvári Farkas Viktória, Rasovszki Kristóf, Betlehem Dávid alkotta magyar nyíltvízi csapat a váltók 6 kilométeres versenyében a Párizsi Európa bajnokságon. Magyarország egy arany, 5 ezüst és egy bronzéremmel zárta a nyíltvízi számokat a franciaországi vízes EB-n. Elhunyt Jorge Messi, a 8-szoros aranylabdás futballista, Lionel Messi édesapja. A hírt az Argentin Labdarúgó Szövetség is bejelentette. Jorge Messi pénteken éjjel Rosarióban hosszú betegség után 68 éves korában halt meg. Fia pályafutásában döntő szerepet játszott, hiszen tanácsadója, ügynöke is volt, felügyelt az üzleti ügyeit. Köszönöm a figyelmet!
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Folytatódik a napos, meleg nyári idő, elszórtan záporokkal. Többfelé megerősödik a szél, délután 29-34, este 22-29 fokra számíthatunk. Holnaptól ismét melegszik az idő.
1: A hírek után
2: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: 5 után mindenféle jó dallal felvértezve folytatjuk itt a Petőfi Rádióban. Behűsítünk, felrázunk, és most kivételesen nem forrósítjuk, hanem hűtjük a hangulatot, jó? Itt vagyunk melletted, például a magány-magánnyal, hogy ne érezd magad azért annyira egyedül.
2: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag magyar

0: Ha hazai zene, akkor Petőfi Rádió.
1: Minden magyar.
2: Az úgy már néha, hogy nincs, ami felvidít, hogy nincs, aki átölel, hogy nincs, aki átsegít.

0: Egy igazán különleges hangulatú felvétel Lenkétől itt a Petőfi Rádióban. A mélyek lehet, hogy megvernek, vagy éppen szíven ütnek minket, viszont a jó programokkal nem bánunk úgy, mint egy szív lapáttal. Mi teszi Hajdú Szoboszlót most a világ közepévé? Súlyos téma, mondjuk neked már is a részleteket. Addig viszont a csillagok közé megyünk a Hollywoodban. Ez a csillagos itt a Petőfi Rádióban. Legyen szép a szombat délután.
1: Itt vagyok küszöbön, még hallom a hangod. Úgy hajszolom érem, rád rántom a kardod. Elvenni a jussom, és adni, ha kell. Jeleket látok, és nem érdekel.

Mindent egy lapra Solarrel, ez volt az All In. A program ajánlatokkal folytatjuk itt a Petőfin, hát a gyorsasági versenyeket mindannyian ismerjük, és sokan szeretjük is követni őket, de hallottál már esetleg lassulási bemutatóról is? Na, ez is lesz például Hajdúszoboszlón, ahol ezeken a napokon kamionos találkozóval számítanak a te érdeklődésedre is. Az országutak legnagyobbjaitól lesznek hangosak a Fürdőváros utcái. Gyermekeknek és felnőtteknek is vannak tennivalók, zenei programok, és holnap még tolatási ügyességi versenyek is lesznek, na nem Józsivá Suzukiával, hanem a hatalmas Iveco kamionokkal például. Nálunk pedig a hatalmas sztárok mutatják meg, hogy mit tudnak. Mindjárt a Platon Karate, de most Szakács Gergő, tőle pedig az Indulj el! Szóval

0: Sziasztok, Timár Ilotti vagyok, most pedig a Before I Leave dalunk szól a Petőfi Rádióban.
1: Ez a legújabb magyar zene.

Uber nem kérdezte, hogy hova megy ki, és hát mi is tudunk programot mondani, hogy hova érdemes elmenni, hogyha étvégére egy igazán különleges balatoni kikapcsolódást keresel, akkor irány Palóznak. Csütörtöktől szombatig újra itt van a palóznaki jazzpiknik, ahol három napon át találkozik a jazz, a funk, a soul és a pop a Balaton felvidék egyik legszebb helyszínén. A mindössze 500 fős faluból ilyenkor igazi fesztivál központ lesz, 4 színpad, 40 koncert, nemzetközi és hazai előadók egy helyen, a kiváló borok, valamint a helyi gasztronómia mellett, meg hát persze ott van az a tipikus piknik hangulat, napközben egy pléden lazítva, este pedig a csillagos ég alatt táncolva lehet élvezni a koncerteket, mindezt alig pár percre Balatonfürettől. Szóval, hogyha arra járnál, mindenképp érdemes akár bekacsintani, de a hétvége még előtted van, így akár bármit beleszínezhetsz, ahogy most a Magna Cum Laude is teszi.

0: Ez volt az Amber Smith dala itt a Petőfi Rádióban. Nem sokára 6 óra folyt köv a legjobbakkal. Így például Kyle Alexander Szandrásnak is biztosított helye van.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Emlékszel még az első szigetedre, a felhőtlen szabadságra, a felejthetetlen bulikra a legjobb barátaiddal? Ünnepeld velünk az eddigi emlékeket, és szerezz újakat az idei sziget nulladik napján a Faithless-szel, Horán Bregovicssal, a Morcsibával és az Afteren Korda Györggyel, Balázs Klárival és Janklovics Péterrel. Kell egy nap együttlét augusztus 10-én.
1: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Novák József.
1: Ez a Petőfi Rádió.
4: Holnaptól ismét melegszik az idő. Baka Andrást jelöli államfőnek a Tisza frakció. Több embert kórházba vittek az Igali gyógyfürdőből vegyszer túladagolás miatt.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
4: Három autó ütközött a 49-es főúton Porcsalnál, a 42-es kilométernél félpályán halad a forgalom. Három autó ütközött a 61-es főúton is Nagykóny térségében, a 64-es kilométernél teljes útzárat vezettek be, a forgalmat a 651-es főút felé terelik. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
4: Baka Andrást, a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét jelöli köztársasági elnöknek a Tisza párt országgyűlési frakciója. Magyar Péter miniszterelnök szerint Baka András személye garancia arra, hogy a köztársasági elnöki intézmény visszanyerje méltóságát és egyesítse a nemzetet. Baka András elfogadta a felkérést. A Fidesz szerint Baka András a Tisza többség bábja lesz, megválasztása pedig illegitim. A KDNP úgy véli, Baka Andrást a sértettség és a bosszúállás vezérli, mert haragban áll az előző kormánnyal. A Mi Hazánk alkalmatlannak tartja Baka Andrást az államfői tisztségre, mert korábban pont az olyan jogalkotás ellen harcolt, amelyet most csúcsra járat a Tisza. Példanélkülinek nevezte az elmúlt napok összefogását a gazdasági és energetikai miniszter. Felmérések szerint a lakosság 84%-a csökkentette áramfogyasztását, leginkább a háztartási gépek és a klíma ritkább működtetésével. Kapitány István hangsúlyozta, 1000 magyarországi nagyvállalat első kérésre átszervezte termelését és mérsékelte fogyasztását. 6 embert, köztük 2 gyermeket vittek kórházba az Igali gyógyfürdőből. Nagy mennyiségű klór került az egyik medencébe, ezért többen rosszul lettek. Valószínűleg egy technikai probléma okozta a vegyszer túladagolását. Az érintett medencét lezárták, a fürdő többi része továbbra is zavartalanul működik.
1: Petőfi Rádió. Sport.
5: Kiütöttem Vasas a Zalaegerszeget a labdarúgó NB1-ben. Köszöntöm a hallgatókat, a sporthíreket Szilágyi Dórától hallják. 5 óra győzött a Vasas a Zalaegerszeg ellen hazai pályán a labdarúgó NB1 harmadik fordulójában. A Zete Peradze piros lapját követően az 52. perctől emberhátrányban játszott. Az újonc angyalföldieknél Costa Márk és Urbik József duplázott. Bronzérmet szerzett Guzi Blanka a törökországi öttusa Európa-bajnokságon a nők döntőjében, ahol Bauer Blanka éppen csak lemaradt a dobogóról és negyedik lett, míg Erdős Rita a 12. helyen zárt. A három hölgy összesített eredménye alapján Magyarország nyerte a csapatversenyt Isztambulban. A győztes németek és az ezüstérmes olaszok mögött a harmadik helyen csapott célba a Fábián Bettina, Mihályvári Farkas Viktória, Rasovszki Kristóf, Betlehem Dávid alkotta magyar nyíltvízi csapata a váltók 60 kilométeres versenyében a párizsi Európa-bajnokságon. Elhunyt Jorge Messi, a 8-szoros aranylabdás futballista Lionel Messi édesapja. A hírt az Argentin Labdarúgó Szövetség is bejelentette. Jorge Messi hosszantartó betegség után 68 éves korában péntek éjjel Rosarióban halt meg. Fia pályafutásában döntő szerepet játszott, hiszen tanácsadója, ügynöke is volt, felügyelte az üzleti ügyeit. Köszönöm a figyelmet!
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
4: Napos idő várható holnap is, számottevő eső továbbra sem lesz. Hajnalban 14-20, holnap napközben 29-35 fok valószínű. A Balaton 27, a Velencei tó 25, a Tisza tó 28 fokos.
2: A hírek után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: 6:24 perccel, szia, Kenész Kolost hallod, és drámai hangulatot otthon hagyunk, az a cél, hogy jól érezzük magunkat, és ebben segítenek például a 4-es streetes srácok is. Nem sokára utazunk, máskor a dal címe, de most Kálai Szendersz András hívogatja a bébit, a My Baby-t.
1: Itt egy újabb óra.
2: Kizárólag

mert hazai zenét hallgatsz. Ez a Petőfi Rádió. Minden magyar.

légy így, hogyha bejelentkeznél és elküldenéd például, hogy neked milyen program tipped van, 0630303380, mi is bemutatunk egy új fesztivált, ugyanis a hazai palettán megjelent egy vadi új esemény, hogy melyik település gazdagodott friss programmal, megosztjuk veled nem sokára a tudnivalókat. Addig viszont a belgát hallod, mindjárt megmutatják, hogy milyen az a nemzeti

0: Minden magyar. Minden magyar.
1: Jó, Jobbágy Feri, Trianon tagadó, Tibi alias 3T, Népi Jóska, Bakonyi Betyás Sanyi, Jobbos Tibi, Tártos Bandi, Zsíros deszkásunk,
2: szevasztok!
1: Camping bringásunk,
2: szevasztok!
1: Meg a lemez lovász.
3: Hello!
1: A házban.
2: Szevasztok! Szevasztok!
1: Várja. Jó, mit kíván a magyar nemzet? Magyar nemzeti hip-hop rappet. Mit kíván a magyar nemzet? Hungarapannon népi nemzeti magyar rappet.

Ez volt a mellékhatás Gudics Mátétól. És képzeld, új fesztivállal bővült a nyári koncertszezon. Most hétvégén debütál Esztergomban a Duna Fest, amely 3 napon át várja a bulizni vágyókat a Prímás szigeten. A pénteki napot Nagy Bogi és a Halott Pénz nyitja, szombaton pedig többek között ott lesz Vini, Echo, K. Kevin, na meg a Fogás.

food truckok és rengeteg kísérőprogram gondoskodik arról, hogy jól érezd magad egész hétvégén. Ha Esztergom felé veszed az irányt, könnyen lehet, hogy ez lesz a nyár egyik új kedvenc fesztiválja számodra. Kellemes időtöltés neked, miközben nálunk hallgatod a Brains dalát, ez a balansz, ami elkísér téged a szombati utadon.

Lábas Viki hangját imádjuk, ez volt a Margaret Island és a Meddig maradunk még. Sok fesztiváli zenei program szóba került már itt a Petőfi Rádióban, de van jó hírünk azoknak is, akik nem szívesen hagyják el az otthoni biztonságos klímás övezetet, ugyanis egy nagyon különleges megállapodást kötött a közmédia. Együttműködés a Sziget Fesztivál és az M1 között, így a Sziget magyar előadóinak koncertjei még ezen a nyáron láthatók lesznek a TV-képernyőn. A fellépéseket ráadásul a Mediaclicken vissza is tudod majd nézni egy ideig. A szervezők szerint a cél az, hogy a hazai könnyű zene minél több emberhez eljusson, és hát a jelszavak pedig egyértelműek. Sok színűség, művészi szabadság, na meg kulturális nyitottság. Ebből tapasztalhatsz tehát már a TV-ben is nem sokára majd többet a mediaclick.hu oldal mellett. És mi is igyekszünk a sok színűségre fókuszálni, éppen ezért hallod nálunk nem sokára a kávészünet dalát is, de most ad a Carbon Fulls a rádiózol. Ez a Johnny Loss.

0: még veled, 18 óra. Üdv neked, 19. Folytatjuk már is 7-kor a hírekkel, aztán pedig a 30Y nyitja.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Ez a szabadság szigete. A te szigeted. A te stílusod. A te érzékeid. Te zenéd a kedvenc magyar sztár fellépőiddel és olyan világhírű headlinerekkel, mint a Bring Me The Horizon, a Florence and the Machine, Skepta, Skrillex, a 21 Pilots, Zara Larsson és még sokan mások. A te leendő emlékeid, a te szabadságod. Sziget 2026. augusztus 11-től 15-ig.
1: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Novák József.
1: Ez a Petőfi Rádió.
4: Holnaptól ismét melegszik az idő. Baka Andrást jelöli államfőnek a Tisza frakció. Rengeteg munkát adott a mentősöknek a júliusi hőség.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
4: Három autó ütközött a 49-es főúton Porcsalmán. A 42-es kilométernél félpályán halad a forgalom. Három autó karambolozott a 61-es főúton is Nagykónyi közelében. A 64-es kilométernél az utat lezárták, a forgalmat a 651-es főút felé terelik. Aki bármi rendkívül itt lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
4: Baka Andrást a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét jelöli köztársasági elnöknek a Tisza párt országgyűlési frakciója. Magyar Péter miniszterelnök szerint Baka András személye garancia arra, hogy a köztársasági elnöki intézmény visszanyerje méltóságát és egyesítse a nemzetet. Baka András elfogadta a felkérést. A Fidesz szerint Baka András a Tisza többség bábja lesz, megválasztása pedig illegitim. A KDNP úgy véli, Baka Andrást a sértettség és a bosszúállás vezérli, mert haragban állt az előző kormánnyal. A Mi Hazánk alkalmatlannak tartja Baka Andrást az államfői tisztségre, mert korábban pont az olyan jogalkotás ellen harcolt, amelyet most csúcsra járatott Tisza. Több mint 116 ezer beteget láttak el a mentők júliusban, közölte az Országos Mentőszolgálat. A legtöbbször vízbefulladással, hőgutával és hőkimerüléssel, valamint allergiás reakcióval kapcsolatos esethez riasztották őket. Az egységek csaknem 3200 közlekedési balesetnél nyújtottak segítséget, és 186 sikeres újraélesztést végeztek az előző hónapban. Véletlenszerűen ellenőrzik mától a spanyol hatóságok az Olaszországból repülővel és hajóval érkezőket. A szeptember 17-ig érvényes szabályozást azután vezették be, hogy a római kormány a hónap eleje óta hasonlóan jár el a spanyol területekről érkező utasokkal szemben, a nemrég történt ceutai tömeges határsértés miatt.
1: Petőfi Rádió. Sport.
5: Kiütötte a Vasas a Zalaegerszeget a labdarúgó NB1-ben. Köszöntöm a hallgatókat, a sporthíreket Szilágyi Dórától hallják. 5-0-ra győzött a Vasas a Zalaegerszeg ellen hazai pályán a labdarúgó NB1 harmadik fordulójában. A Zete Peradze piros lapját követően az 52. perctől emberhátrányban játszott. Az újonc angyalföldieknél Costa Márk és Urbik József duplázott. Bronzérmet szerzett Guzi Blanka a törökországi öttusa Európa-bajnokságon a nők döntőjében, ahol Bauer Blanka éppen csak lemaradt a dobogóról és negyedik lett, míg Erdős Rita a 12. helyen zárt. A három hölgy összesített eredménye alapján Magyarország nyerte a csapatversenyt Isztambulban. A győztes németek és az ezüstérmes olaszok mögött a harmadik helyen csapott célba a Fábián Bettina, Mihályvári Farkas Viktória, Rasovszki Kristóf, Betlehem Dávid alkotta magyar nyíltvízi csapata a váltók 60 kilométeres versenyében a párizsi Európa-bajnokságon. Elhunyt Jorge Messi, a 8-szoros aranylabdás futballista Lionel Messi édesapja. A hírt az Argentin Labdarúgó Szövetség is bejelentette. Jorge Messi hosszantartó betegség után 68 éves korában péntek éjjel Rosarióban halt meg. Fia pályafutásában döntő szerepet játszott, hiszen tanácsadója, ügynöke is volt, felügyelte az üzleti ügyeit. Köszönöm a figyelmet!
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
4: Napos idő várható holnap is, számottevő eső azonban nem valószínű. Hajnalban 14-20, holnap napközben 29-35 fok valószínű. A Balaton 27, a Velencei tó 25, a Tisza tó 28 fokos.
2: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Ezek a trekkek gyorsabban oldódnak a szombatodban, mint a pezsgő tabletta, amivel próbálod magad életben tartani. Na ezért jó, ha zenét is viszel magaddal, bárhol is légy az országban. Szia, Kenész Kolost hallod, 4 perccel 7 után pedig a 30Y vár, ez a Szeretni Akar.
1: Itt egy újabb óra.
2: Kizárólag

0: Stes! Na meg a mindegy itt a Petőfi Rádióban. Köszöntünk a szombat estétben, a mikrofonnál Kenész Kolos, és ilyen slágerek biztosan jót tesznek a te lelkednek is. Simán el tudom képzelni, hogy még egy kis libabőr is megjelenik az ember kezén. Visszagondol, hogy mennyire durva, hogy az elmúlt 5-6 évben mennyi minden történt, hiszen ennek a srácnak, Azariának ez volt az első olyan slágere, amelyet világszerte. Lehet, hogy még akár Hollandiában, vagy épp Belgiumban is sokan meghallgattak. Hogy miért? Ugyanis később nemzetközi turnékra indult a srác, olyan szinten népszerű lett nem csak Magyarországon, és ezt kívánhatjuk a következő csapatnak is, az Imago Mundinak, amely bejelentéssel jelentkezett a Facebookon az utóbbi időszakban. A Blaha Louisiana Kubucis buliában találkozhatunk a csapattal, szeptember 11-én ott lesznek bizony, és most sem maradnak ki a buliból.
1: Sziasztok, Peti vagyok az Imago Mundiból, hallgassátok meg legújabb dalunk itt a Petőfi Rádión.
2: Minden egyes álmom, te vagy mindig benne, eltűnnék, de fújtom, visszahúzol estelente.
3: Ez a legújabb magyar zene.

is te lennél. Ez volt Slimmy dala itt a Petőfi Rádióban. A holnapról pedig annyit, hogy az eső bizony a felhőben marad, ha lesznek amúgy felhők, hisz holnap is napos időre készülhetünk, max a Dunántúlon támadhat fel a délkeleti szél. Végre újra érdemes lehet ablakot nyitni, hajnalban 14 és 21 fok, majd délután 29 és 35 fok közötti értékek várnak rád.

0: Annyira szerethető ez a dal. A képkockák voltak veled Fluortól, a Petőfi. És lesz még mit hallgatni itt a Petőfi Rádióban majd a következő órákban is. Megyesi Gábor már közelít a stúdió felé, ugyanis 20 óra után ő folytatja a sort nálunk, és egy igazán különleges szombat estére hangoló szuperzenei összeállítással készül neked. Megyónak jó munkát kívánunk már most, de még maradj, ugyanis van még néhány dal a tarsajunkban, mielőtt oda kanyarodnánk a 23 órára Akusztik Fekete Lacival, meg a Franciás Est nevű projekttel, ami kifejezetten izgalmas, ugyanis Csemer Bogi is ott van és énekel, hogy mennyire énekel és hogyan, ezt is hallhatod 23 órától, addig pedig nyomjuk a gázt a Kuplung zenekarral!
1: Sziasztok, Marics Peti vagyok!
2: Sziasztok, Királdi Marcell vagyok!
3: Sziasztok, Ember Márk vagyok a Kuplung zenekarból, és ez itt az új dalunk, a Nyomod a gázt, itt a Petőfi Rádióban. Tudom,
4: a legújabb magyar zene.

0: minden magyar.
1: Petőfi Rádió.
2: Ahogy jött hozzám ér, a szemed már nem fél, a kezedből már érzem, bármit megtennél.

0: Itt a Petőfi Rádió, benne Kenész Kolos, köszöni szépen az utóbbi órák figyelmét, örülök, hogy közösen tölthettük időnket, és tegyük ezt holnap is, 14 órától számítok rád majd akkor is, és 15 órától pedig vendégek a stúdióban. Meglepi! Szép estét!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
2: és az Echo Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
1: A legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Novák József.
1: Ez a Petőfi Rádió.
3: Holnaptól ismét melegszik az idő. Baka Andrást jelöli államfőnek a Tisza frakció. Turistákat kellett kimenekíteni egy tűz miatt a Gardatónál.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Három autó ütközött a 61-es főúton Nagykónyi közelében. A 64-es kilométernél az utat lezárták, a forgalmat a 651-es főút felé terelik. Aki bármi rendkívül itt lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
3: Baka Andrást, a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét jelöli köztársasági elnöknek a Tisza párt országgyűlési frakciója. Magyar Péter miniszterelnök szerint Baka András személye garancia arra, hogy a köztársasági elnöki intézmény visszanyerje méltóságát és egyesítse a nemzetet. Baka András elfogadta a felkérést. A Fidesz szerint Baka András a Tisza többség bábja lesz, megválasztása pedig illegitim. A KDNP úgy véli, Baka Andrást a sértettség és a bosszúállás vezérli, mert haragban állt az előző kormánnyal. A Mi Hazánk alkalmatlannak tartja Baka Andrást az államfői tisztségre, mert korábban pont az olyan jogalkotás ellen harcolt, amelyet most csúcsra járat a Tisza. Hárman vesztették életüket az elmúlt héten pusztító szabadtéri tüzekben idehaza, közölte a katasztrófavédelem helyettes szóvivője. Dóka Imre szerint idén eddig több mint 9700 szabadtéri tűz adott munkát a tűzoltóknak, 66-an megsérültek, és a lángok eddig már csaknem 100 millió négyzetméternyi területet perzseltek fel. Több mint 200 embert, köztük turistákat is ki kellett menekíteni a Gardatónál keletkezett tűz miatt Észak-Olaszországban. A lángok még tegnap este csaptak fel a kedvelt kirándulóhely nyugati partján lévő egyik faluban. Az oltáshoz egy repülőgépet és több helikoptert is bevetettek, de a tüzet azóta sem sikerült megfékezni.
1: Petőfi Rádió. Sport.
4: Kiütötte a Vasas az Alaegerszeget, az Újpest Kisvárdán nyert a labdarúgó NB1-ben. Köszöntöm a hallgatókat, a sporthíreket Szilágyi Dórától hallják. 4-2-re nyert az Újpest Kisvárdán a labdarúgó NB1 harmadik fordulójában. A játéknap első mérkőzésén a Vasas 5-0-ra verte az Alaegerszeget hazai pályán. A Zete Peredze piros labját követően az 52. perctől emberhátrányban játszott. A Real Madrid ellen játszik felkészülési mérkőzést a Ferencváros a Groupama Arénában. A félidőben a királyi csapat vezet 1-0-ra. A mérkőzést a Nemzeti Sportrádióban élőben lehet követni. A férfiaknál és a nőknél is Magyarország nyerte az aranyérmet csapatban az isztambuli 5-túsa Európa-bajnokságon az összesített egyéni teljesítmények alapján. Ezüstérmet szerzett Tamás Botond a férfiak döntőjében, Szép Balázs a 11., Koleszár Mihály pedig a 12. helyen végzett. A nőknél Guzi Blanka bronzérmes, Bauer Blanka pedig éppen csak lemaradt a dobogóról és negyedik lett, míg Erdős Rita a 12. helyen zárt. Köszönöm a figyelmet!
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Napos idő várható holnap is, számottevő eső továbbra sem lesz. Hajnalban 14-20, holnap napközben 29-35 fok valószínű. A Balaton 27, a Velencei tó 25, a Tisza tó 28 fokos.
2: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Csak semmi pánik, a szombat estében már be vannak tárazva a legnagyobb hazai kedvencek az elmúlt évtizedekből, sőt, még koncertajánlókkal is érkezem. A mikrofonnál Medgyessy Gábort hallod, tarts velem a következő órákban. Hello, érkezik mindjárt Jude Law újdonsága, a Vroom, de előbb Wolf Katit hozom.
1: Itt egy újabb óra.
2: Kizárólag.

0: évtized magyar dalait szeretted a legjobban. Egy kis ízelítő a 70-es évekből.
1: A Petőfi Rádiót hallgatod. Minden magyar.

Cserháti Zsuzsa és az Árva fiú itt a Petőfin, ahol minden magyar. A 70-es évekből most ugrunk napjainkba egy újabb hölgy előadóval, Rúzsa Magdival, aki egyébként szárnyal a vadonatúj slágerével, a Rúzsal, ami már is átlépte a félmilliós megtekintést a legnépszerűbb platformokon. Ez a keserédes 80-as évekbeli hangzással csábító romantikus popdal a szakítás fájdalmáról és a vágyakozásról szól, és egyben a legelső előfutára Magdi készülő 15 dalos új lemezének. Az alkotás mögött igazi zenei szupercsapat áll, a zenei munkákért Borlai Gergő felel, de olyan nemzetközi és hazai virtuózok is hozzátették a magukét, mint Mike Gotthard vagy éppen Pete Griffin. Ha élőben is meghallgatnád Magdit, akkor augusztus 9-én, vagyis holnap a Budapest Parkban erre lesz lehetőség. Itt először élőben a dalt teljes zenekari hangszerelésben is előadják. Hangolódjunk most együtt a koncertre. Itt van Rúzsa Magdi újdonsága, a Rúzs a Petőfi.

0: Kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és a Balatonnál az FM 93.9-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Egy igazán különleges zenei találkozásnak lehetünk most fültanúi a szombat estében. Megérkezett ugyanis a Honey Beast és Daniel Fi legelső közös dala, melynek videoklipjét 4 csodás európai nagyvárosban, Rómában, Londonban, Párizsban és Prágában forgatták. A Honey Beast-től megszokott mélyebb, drámaibb hangzás után ez a dal egy igazi, szárnyaló, vidám hangulatú zene. Tarján Zsófi szerint a dal azonnal megemeli az ember lelkét. Bencsik Kovács Zoli pedig ahhoz az érzéshez hasonlította, amikor végre lecsúszik a teher a vállunkról, és legszívesebben elrepülnénk. Ha élőben is együtt lebegnél velük, akkor augusztus 19-én a Strandfesztiválon, 21-én Balatonakaratján, 22-én pedig a fővárosi Kobuciban csípheted el őket. Engedjük el mi is a terheket egy pillanatra. Itt a Honey Beast és Daniel Fi újdonsága, a Bárcsak lenne.

0: Hazai kedvencek a múltból és a jelenből, erre számíthatsz a szombat este a folytatásában itt a Petőfin, ahol minden magyar. Hello, én Megyesi Gábor vagyok, jön majd a V-motorok, az Airi Mafia, Betonhofival, vagy éppen a Lóci játszik. Nem táncolsz jobban.
1: Nem táncolsz jobban, mint én, nem táncolsz jobban, mint én.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
4: Ez a szabadság szigete. A te szigeted. A te stílusod. A te érzékeid. A te zenéd a kedvenc magyar sztár fellépőiddel és olyan világhírű headlinerekkel, mint a Bring Me The Horizon, a Florence and the Machine, Skepta, Skrillex, a 21 Pilots, Zara Larsson és még sokan mások. A te leendő emlékeid. A te szabadságod. Sziget 2026. augusztus 11-től 15-ig.
2: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
3: A mikrofonnál Novák József.
2: Ez a Petőfi Rádió.
5: Holnaptól ismét melegszik az idő. Baka Andrást jelöli államfőnek a Tisza frakció. Keddig még korlátozottan lesznek nyitva egyes posták a hőség miatt.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
5: Új terelést építettek ki az M3-ason a Kerekharaszti pihenő térségében. Az 50-es és az 53-as kilométer között a Vásáros-Namény felé utazók a belső és az ellenkező oldal belső sávján haladhatnak, míg Budapest felé a külső és a leálló sáv járható. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
3: Hírek.
5: Baka Andrást, a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét jelöli köztársasági elnöknek a Tisza párt országgyűlési frakciója. Magyar Péter miniszterelnök szerint Baka András személye garancia arra, hogy a köztársasági elnöki intézmény visszanyerje méltóságát és egyesítse a nemzetet. Baka András elfogadta a felkérést. A Fidesz szerint Baka András a Tisza többség bábja lesz, megválasztása pedig illegitim. A KDNP úgy véli, Baka Andrást a sértettség és a bosszúállás vezérli, mert haragban állt az előző kormánnyal. A Mi Hazánk alkalmatlannak tartja Baka Andrást az államfői tisztségre, mert, mint írták, korábban pont az olyan jogalkotás ellen harcolt, amelyet most csúcsra járat a Tisza. Mintegy 2,3 milliárd forintot fizetett vissza az államnak az elektronikus útdíjrendszer felüli vizsgálata után egy Mészáros Lőrinchez köthető magántőke alap, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid elmondta, hogy a közlekedési ágazat átfogó vizsgálata folytatódik. Keddig tartja fent az extrém hőség miatt elrendelt intézkedéseit a Magyar Posta. A társaság közleménye szerint hétfőn és kedden a nem klimatizált posták továbbra is bezárnak délben. Ezek listája elérhető a cég honlapján. A kézbesítők csak annyi küldeménnyel indulnak útnak, amennyivel legkésőbb 11 óráig biztosan visszaérnek a bázis postájukra.
2: Petőfi Rádió. Sport.
6: A Real Madrid nyert a Groupama Arénában. Köszöntöm a hallgatókat, a sporthíreket Szilágyi Dórától hallják. 2-1-re veszített a Ferencváros a Real Madrid ellen a Groupama Arénában felkészülési mérkőzésen. A 41. percben Mario Rivas, majd a 49-ben Carlos Espi szerzett gólt. Ezt követően az 57. percben Kenan Kodrov szépített. Az FTC és a Real 31 év után játszott újra egymás ellen. 4-2-re nyert az Újpest Kismárdán a labdarúgó NB1 harmadik fordulójában. A játéknap első mérkőzésén a Vasas 5-0-ra verte a Zalaegerszeget hazai pályán. A Zete Peradza piros lapját követően az 52. perctől emberhátrányban játszott. A férfiaknál és a nőknél is Magyarország nyerte az aranyérmet csapatban az isztambuli öttusa Európa-bajnokságon az összesített egyéni teljesítmények alapján. Ezüstérmet szerzett Tamás Botond a férfiak döntőjében, Szép Balázs 11., Koleszár Mihály 12. helyen végzett. A nőknél Guzi Blanka bronzérmes, Bauer Blanka éppen csak lemaradt a dobogóról és negyedik lett, míg Erdős Rita a 12. helyen zárt. Köszönöm a figyelmet!
3: Petőfi Rádió. Időjárás.
5: Napos idő várható holnap is, számottevő eső továbbra sem lesz. Hajnalban 14-20, holnap napközben 29-35 fok valószínű. A Balaton 27, a Velencei tó 25, a Tiszató 28 fokos.
3: A hírek után
2: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
3: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Évtizedek és műfajok találkoznak szombat esténként itt a Petőfin, ahol minden magyar. Hello, én Megyesi Gábor vagyok. Katona Klári, a V-motorok, Diaz Menta, vagy éppen a Fiesta is jön majd ebben az órában, de a kezdést a Lóci játszikra bízzuk, mert nem táncolsz jobban.
2: Itt egy újabb óra.
3: Kizárólag

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar egy generáció legszebb emlékei elevenednek meg a Diaz Menta legújabb dalában. A méreg és az idegen után megérkezett az Így volt szép, ami visszarepít minket a gondtalan évekbe, amikor még semmi sem tűnt lehetetlennek. Ez a dal arról az útról szól, amit mindannyian bejárunk, a nagy álmokról, a megszegett szabályokról, az első pofonokról, és legfőképpen azokról a barátokról és szeretteinkről, akik a nehéz pillanatokban is megtartanak minket. A refrénben megszólaló libabőrös kórus pedig igazi közös felemelő élménnyé formálja ezt a nosztalgikus utazást. Ha élőben is buliznál velük, akkor Diazzal és a Well Hello-val a mai kabai koncert után augusztus 15-én Zentán, 20-án pedig Csongrádon találkozhatsz, Mentával és a Hősökkel pedig augusztus 19-én tombolhatsz a Strand Fesztiválon. Idézzük fel mi is a legszebb pillanatainkat. Íme a Diaz Menta páros és az Így volt szép a Petőfim.

Pörgetjük tovább a szombat esténket itt a Petőfin, ahol minden magyar. Két fonogramdíjas alkotó jön, megjelent ugyanis a Fran Palermo legújabb felvétele, a Gasoline Rainbow, melyben Deva hangját hallhatjuk. A dal az örökös utazást, a turné életet és a hazatérés vágyát idézi meg egy esős májusi nap nosztalgikus hangulatával. A cím arra a színes benzinfoltra utal, amit a turnébuszok hagynak maguk mögött az utakon, és ez egy igazi mérföldkő, hiszen a Fran Palermo történetében most hallhatunk először vendégének Harry Gonzo mellett. Ha élőben is meghallgatnád őket, a Fran Palermo szeptember 17-én mutatja be az új albumát a Budapest Parkban, Devával pedig augusztus 19-én Balatonakaratján, 20-án pedig a Strand Fesztiválon találkozhatsz. Ahogy a dal ihlető gondolat tartja, a tavaszt nem lehet eltörölni. Íme a Fran Palermo és Deva újdonsága, a Gasoline Rainbow a Petőfi.

0: kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Keszthelyen a 93.9-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

0: A szombat este legjobban még csak ezután jön. Hello, a mikrofonnál Medgyessy Gábort hallod, ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. A következő órában itt lesz például az AD Stúdió, az Ergo, Kálai Szandor újdonsága, vagy éppen Péterfi Boriék, Petőfis klasszikusa, a Hajolj bele a hajamba.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló.
3: Eltévedt herceg vagyok.
4: Két színész legenda.
5: Mondja, jutottam eszébe valakinek.
4: Rutkai Éva és Latinovics Zoltán felejthetetlen alakításai a filmvásznon.
6: Hogy megy a munka?
7: Kedélyes szakma.
8: Erre van iparengedélyünk.
9: Ez nem magának való társaság.
4: Fotóháber, tanulmány a nőkről, holnap 20 órától az M1-en.
1: A műsorajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
10: Reklám.
11: Emlékszel még az első szigetedre, a felhőtlen szabadságra, a felejthetetlen bulikra a legjobb barátaiddal? Ünnepeld velünk az eddigi emlékeket, és szerezz újakat az idei sziget nulladik napján a Fétlesszel, Gorán Bregovicssal, a Morcsíbával és az Afteren Korda Györggyel, Balázs Klárival és Janklovics Péterrel. Kell egy nap együttlét augusztus 10-én.
1: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Novák József.
1: Ez a Petőfi Rádió.
12: Holnaptól ismét melegszik az idő. Baka Andrást jelöli államfőnek a Tisza frakció. Több embert kellett kórházba vinni az igali gyógyfürdőből.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
12: Két autó ütközött a 31-es főúton Heves belterületén. A 111-es kilométernél félpályás korlátozás mellett halad a forgalom. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 3030 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
12: Baka Andrást, a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét jelöli köztársasági elnöknek a Tisza párt országgyűlési frakciója. Magyar Péter miniszterelnök szerint Baka András személye garancia arra, hogy a köztársasági elnöki intézmény visszanyerje méltóságát és egyesítse a nemzetet. Baka András elfogadta a felkérést. A Fidesz szerint Baka András a Tisza többség bábja lesz, megválasztása pedig illegitim. A KDNP úgy véli, Baka Andrást a sértettség és a bosszúállás vezérli, mert haragban áll az előző kormánnyal. A Mi Hazánk alkalmatlannak tartja Baka Andrást az államfői tisztségre, mert korábban pont az olyan jogalkotás ellen harcolt, amelyet most csúcsra járat a Tisza. Példanélkülinek nevezte az elmúlt napok összefogását a gazdasági és energetikai miniszter. Felmérések szerint a magyar lakosság 84%-a csökkentette áramfogyasztását, leginkább a háztartási gépek és a klíma ritkább működtetésével. Kapitány István hangsúlyozta, 1000 magyarországi nagyvállalat első kérésre átszervezte termelését és mérsékelte fogyasztását. Minden korábbinál hamarabb, már augusztus közepétől kifizetik a közvetlen agrártámogatások egy részét, jelentette be az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Az első utalásokat már augusztus 14-én a korábbinál magasabb, akár 75%-os előleggel elindítja az államkincstár. 35 perces tanórák bevezetését és a házi feladatok mennyiségének korlátozását is javasolja az általános iskolák alsó tagozatainak szóló új ajánlásában az oktatási államtitkár. Kókainé Lányi Marietta szerint a javaslatok célja a tanulás élményszerűbbé tétele és az iskolai mindennapok gyermekközpontú átalakítása. 6 embert, köztük 2 gyermeket vittek kórházba az igali gyógyfürdőből. Nagy mennyiségű klór került az egyik medencébe, ezért többen rosszul lettek. Valószínűleg egy technikai probléma okozta a vegyszer túladagolását. Az érintett medencét lezárták, a fürdő többi része továbbra is zavartalanul működik.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
12: Napos idő várható, holnap is számottevő eső továbbra sem lesz. Hajnalban 14-20, holnap napközben 29-35 fok valószínű. A Balaton 27, a Velencei tó 25, a Tisza tó 28 fokos.
1: A hírek után
6: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Merítünk egy nagyot az elmúlt évtizedekből, és az örök zöld slágerek mellett igazi friss, ropogós újdonságokat is hallhatsz itt a Petőfin. Szép estét a mikrofonnál, Medgyesi Gábor, a Zaporozsec és Mező Misi új dala elé jön most a Peter Fibori and Love Bandtől, a Hajolj bele a hajamba.
6: Itt egy újabb óra.
2: Kizárólag magyar

0: tized magyar dalait szeretted a legjobban. Egy kis ízelítő a 90-es évekből.
1: A Petőfi Rádiót hallgatod. Minden magyar.

Lagodsz a katona, itt volt az Ergo örökzöldje a Petőfin, ahol minden magyar. A szombat esténket egy újdonsággal folytatjuk. Jön Kálai Sanders András, aki újra őszintén beszélt a hazai zeneipar nehézségeiről. Az énekes nyíltan vállalja a csalódottságát, mert miközben legújabb dala a Take Me Back Home külföldön, például Görögországban nagyon szép sikereket ér el, itthon úgy érzi, 15 év kőkemény munka után sem kapja meg a neki járó figyelmet. András az M2 Petőfi TV-ben árulta el, hogy nem hajlandó futószalagon gyártani a dalokat a felkapott trendekért, mert egyszerűen hű akar maradni önmagához. És bár sokan bíztatják arra, hogy próbáljon szerencsét Amerikában, ő egyelőre nem pakol össze. Bízik benne, hogy az egyedi stílusa itthon is megtalálja az utat hozzánk, hallgatókhoz. Hallgass meg te is a legújabb dalát. Itt van Kálai Sanders András és a Take Me Back Home, a Petőfi.

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. A társadalmi elvárások és a megfelelési kényszer elengedése. Erről mesél legújabb dalában Lábas Viki, akivel megyünk is tovább a szombatesténkben. A Margaret Island énekesnője az Én szívem játszik című összművészeti szólóestje után adta ki az előadást záró, kifejezetten felszabadító popdalát, ami a 30-valahány címet kapta. A Toldi Miklóssal közösen szerzett dal az Y generáció szorongásaira reflektál. Viki abban szeretné megerősíteni a kortársait, hogy nincsenek egyedül, és teljesen rendben van, ha a felépített karrierjük és független életük mellett nem akarják a beidegződött társadalmi konvenciókat követni. Ha élőben is hallgatnád, akkor a mai Balaton-Boglári koncertje után legközelebb augusztus 28-án a Szegedi Színen találkozhatsz vele. Dobj le minden terhet és engedd el a szorongást, íme Lábas Viki és a legújabb 30-valahány a Petőfi.

0: A Petőfi Rádiót hallgatod, ahol minden magyar. Eljött a búcsú pillanata, legalábbis részemről. Nagyon szépen köszönöm, hogy velem tartottál az elmúlt órákban. A folytatás az Akusztiké. Egy franciás est következik két francia tanárral, Csemer Bogival és Müller Péter Sziámival, akiket Antal Gábor zongora művész kísér. Lesznek itt francia sanzonok, népdalok, balladák, popslágerek, ez szóval minden a következő órában. Ne menj messzire, legyen nagyon szép a szombat estét. Bona sera!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
3: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjobbát. Szakcsi Jazz óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a Magyar Jazz Rádiójának legjobb szerzeményeivel.
2: A műsorajánló után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Köszöntelek, én Fekete Laci vagyok, és most indul az Akusztika, minek koncertszínpadán ezen az estén a franciás est zenél nekünk. 60 percen át csak a fülbemászó dallamoké a főszerep itt a Petőfin, úgyhogy tarts velünk ma este is!

Köszönjük szépen. Jó estét csinálunk. Mostában így szoktunk beköszönni. Belegondoltunk, hogy csak azt mondjuk, hogy jó estét kívánunk, avval a dolgunk nincs elintézve, mert hát önök befizetik a belépti díjat, várják, hogy majd mi jó estét okozunk önöknek, meg azt mondja, hogy jó estét kívánunk, és akár el is mehetünk. Úgyhogy innen folytatjuk. Ez az előző dal, ez egy breton kelta kultúrkörből származó, hát tengerész ballada, a Delfin királyról szól, és arról híres még, hogy mind a hat gyerekemnek, hogyha nem akartak elaludni csecsemőkorukba, akkor ezt énekeltem, közben forogni kell, hogyha valaki akar egy tuti receptet, és akkor elalszanak. Tehát ez volt a Dauphin. És a Triannak, akiktől ezt a feldolgozást átvettük, azért vannak jóval dinamikusabb, vidámabb táncdalaik is, ezek közül vegyük elő a Misó kancája címűt, ami hát egy nagyon komoly témáról szól. Az a probléma, hogy a Misó kancája és a kis csikója azok állandóan bejárnak a vetésbe, mindent jó ízben megesznek, és térre nem marad nekik, erre figyelmeztet ez a ballada.

0: Cirondo forma, tehát abban ezt nagyon ritkán énekli, ilyen szólistákban két csoport, és mikor az egyik megfullad egy verze végén, akkor jön a második, mert most megpróbáltuk így.
1: Én is nagyon-nagyon-nagyon sok szeretettel üdvözlök mindenkit, a kedves nézőket is, és a jelenlevőket is. Hát azért adnék egy kis adatot arról, hogy mit csinálunk mi együtt itt ketten Péterrel. Tavaly márciusban ittuk meg, ne haragudj, utána nyugodtan elmondhatod. Tavaly márciusban elhívott engem a Péter teázni. Na mondom, mit akarhat tőlem ez a jó ember? Beültünk egy kávézóba, beszélgettünk, és hát elég hamar kiderültek, hogy vannak közös kapcsolódási pontok a művészi hitvallásunkban, a kultúra ismeretünkben, és hát kiderült, hogy mind a ketten francia tanárok vagyunk, hogy szeretjük a francia kultúrát, a francia dalokat, és aztán elkezdtek így dolgozni a fogaskerekek, hogy mit kezdhetnénk ezzel a közös indítatással.
0: Igen, mert minden olyan angolul van mostanában, tényleg, szóval már bosszantóan. És hát tudjuk, hogy a legjobb dalok azért franciául vannak, csak nem ismerik annyian őket, mint ezt az afroamerikai eredetű pop-rock kultúrát. És akkor azt mondtuk, hogy teszünk ellene, elővettük a kedvenceinket, nagyon sokféle dalt. És amúgy a Bogi is elég sokoldalú, tehát most például egy kifejezetten folklór jellegű lemezen dolgozik Petrus Kandrással és a zenekarral, az a neve, hogy Hunklorik, az a címe ugye ennek a lemeznek, jól mondom?
1: Hát az Andrisos, igen, annak az a címe, jól
0: annak mondod. Az a címe? Igen, ez megjelent. És már készül a következő, tehát össze vagy picit zavarodva, az olyan franciás lesz, tehát ír a Bogi franciául, és de egy néhány...
1: Péter is ír amúgy franciául.
0: Én is írok franciául.
1: Szóval és néhány, ilyen furi.
0: Néhány francia szövegét meg lefordítottam magyarul, úgyhogy ez ilyen két nyelvű lemeznek ígérkezik.
1: Úgyhogy a lényeg az, hogy összekapcsolódtunk.
0: És igen, a téja szeretete összehozott bennünket. Mit mondjuk?
1: Igen, a szeretet, a közös, nem tudom én, kulturális gyökerek és érdeklődés.
0: Mit csúrjassa vele?
1: Úgyhogy összeraktuk ezt a franciás estet, és én javasoltam a műsorban egy nagyon cuki dalt, Franciaország 60-as évek, egy elképesztő furcsa módon egy orosz hullám söpört végig a francia kulturális elitán, és elkezdtek ilyen orosz neveket, orosz szavakat belecsempészni a francia dalokba. Úgyhogy ne lepődjetek meg, hogy a következő dalban fogok Antonról, Sásáról, Dimitriről dalolni. Ez ennek a hullámnak egy lenyomata, Marie Lafore, Anton, Iván, Boris és én.

0: Petőfi Rádió akusztik, a színpadon a franciás est.
1: A készülő új lemezről jön egy magyar nyelvű dal, talán ez címadó lesz? Vagy? De ez kijött már ez a dal, talán
2: ez
1: a
2: már klipje. Kijött, és ebben a dalszövegben segítettél nekem.
1: Segítettem, hát igyekszik az ember jó lenni. Hogy azt szeretném mondani, hogy ennek az a címe, hogy szerelmet szakajtok. Készültem, tessék.
2: Ó, hát köszönöm szépen. Viszont. Ezt a dalt Antal Gáborral írtuk közösen egy januári hideg, teles napon idén, 2026-ban. Egymástól távol voltunk, én Balatonon, ő Budapesten, és valahogy így megszületett ez a dal, úgyhogy fogadjátok sok szeretettel.

0: Hát én szerelmes vagyok, és Péter, te?
1: Hát nem akartam mondani, mert kicsit a otromba, de érzek ilyesmit. Tehát nehéz elkerülni egyébként. Én akkor lettem szerelmes a Bogiban, amikor körülbelül 10 évvel ezelőtt meghallottam a Magyar Rádióban egy francia nyelvű dalt, amit az elég ritka, és most már utólag elmondhatjuk, mert már bebizonyosodik, hogy a Bogi az egyetlen magyar világsláger szerzője és előadója. Ennek a dalnak az volt a cím, hogy Nouveau Parfum. Nem tudom, emlékeznek-e rá, mostanában ritkábban szól. A Nouveau Parfum-et 50 millió ember nézte meg, egy nagyon jó klipje is lett, és rákerült a Billboard magazin slágerlistájára, amiért példátlan magyar dolog esetében. Úgyhogy nagyon örülök, hogy ez beérett a személyes találkozásig és összefüggésekig ez a rácsodálkozás. És hát visszatérünk akkor a francia kultúrához és chanson kultúrához. Van egy pasi, aki nekem nagyon-nagyon nagy kedvencem, fordítottam is tőle egyébként, de a következő dalt azt franciára szeretné elénekelni. Úgy becézték Gilbert Bécaut, hogy ő Monsieur 100 000 volt, azaz 100 000 volt, tényleg olyan intenzitással és áttéléssel énekelt. Általában nagy dinamikájú dalokat, sok szerelmes dala volt. Ehhez képest a következő dal az ebbe az álmodozó, melankolikus lágéban van, csak közben azért egy nagy szerelmi csalódásról szól. Az a címe, hogy Én ment tönna, most mi legyen?

Hát Béko világosan kimondja, hogy ha ez a nő elhagyja őt, és eltűnik az életéből, akkor neki többé semmije sincs. És akkor az lenne jó, hogyha ebből a szélsőséges francia sanzon kultúrából, mert vagy brutális humortól a nagyon költőig minden, azért szeretjük ennyire. Most jön egy picit a másik véglet. Hát ez megint csak egy időszerű dal. Az a címe, hogy La Grande Zoade, ez is azért a 60-as évek végéről van. Régine énekelte, és La Grande Zoade az egy hölgy, aki járja a párizsi mulatokat, és nagy életet él, azonban rebesgetik róla, hogy ő voltak éppen egy férfi. Quand vient mardi, La Grande Zoade, mais ses bijoux, ses chinchillas. Et puis à minuit, la grande soie autour du cou se met un boa. Il y en a qui marmonnent que la grande soie, ce serait un homme.

0: Ez az akusztik itt a Petőfi Rádióban, amiben most a franciás este zenél.
1: Köszönjük szépen, ez nem kevésbé emberpróbáló dal, mint a következő, amit viszont a kedvenc szerzőm írt. Akik ismerik, inkább úgy ismerik őt, mint regényírót. Tehát a múlt század vége felé nagyon nagy sik volt egy Boris Vian regénye, például a Tajtékos napokkal a hóna alatt sétálni egy egyetemistának, mert akkor biztos, hogy jó lett a lányoknál. Nagyon sik volt a Vian. Kevesebben tudják róla, hogy nagyszerű zenész volt. Trombitás, de mivel született szívbetegséggel jött a világra, eltiltották a trombitálástól, és hát úgy vett elégtételt, hogy írt 500 nagyszerű dalt világsztároknak is, meg magának is, és ezeket időnként ő énekelte, sőt, egy pici trombitája, és azt azért néha elővette, és akkor sútyiba trombitált, és egy picit a következő dalnak az a címe, hogy Atombomba Zsává, és az őrült nagybácsiról szól, aki atombombákat barkácsol, de hát ez magyarul van, mert lefordítottam.

0: csúcsformába jött, és nagy beszédbe kezdett.
1: Ez durva, gigszerű urat, egy szörnyű pillanat, de pozitív volt a képen. A sok barom, hogy mennybe ment, ezt megvált.

0: A van ilyen.
1: Mesélhetek a következőt
2: arról? Légy szíves!
1: Na hát, talán már kiderült számotokra, hogy Péter rengeteg dalszöveget fordít franciáról magyarra. És a következő dalnak az a címe, hogy Le Déserteur, ami azt jelenti, hogy szökevény, és ez minden idők legbetiltottabb dala.
2: Ez így van.
1: És hát én azt gyanítom, hogy téged különös érzelmek kötnek ehhez a dalhoz, mert azért te fiatalabb korodban megtapasztaltad, hogy milyen betiltottnak lenni.
2: Hát azt is, meg hogy szökevénynek. 30 éves koromig azon dolgoztam, hogy egy napra ne vigyenek katonának. Ez egy, amit megfogadtam, és sikerült. És rengeteg mindenféle iskolát ki kellett járni, honnan nem vitték el az embert. Így lettem filmrendező például, azzal megúszta az ember.
1: Ezt nem is tudtam.
2: Hát úgy volt, hogy a bölcsészkar, 26 év volt a korhatár, amikor még el lehetett vinni az embert katonának. Ahogy befejeztem, 26 évesen, azonnal felemelték 30 évre a korhatárt. És mint az őrült jelentkeztem mindenhova, azt hirdették, hogy akkor nem kell katonának lenni, hogyha oda jársz. És így kerültem a filmrendező szakra. Voltak éppen, hát nagyon látványosan Tarbélával voltunk osztálytársak, csak, és akkor még úgy emlegettek, mint ilyen nagy tehetséget, de egy idő után ki kellett szállni, mert minden filmemet betiltották, és akkor minden ismerős ez a betiltottság, amit hát Boris Vian kapott De Gaulle-tól, aki utálta, hogy egy pacifista dalt írt. Tehát az a címe, hogy a szökevény.

0: s rám bátran lőjenek, a csendőrök halátnak, csak szóljon mindahánynak, fegyvertelen leszek.
1: Petőfi Rádió akusztik, ebben az órában, a színpadon, a franciás est.
0: Ah, és akkor jön nagyon-nagyon vidám dal, egy ilyen igazi franciás, házastársi zsörtölődés, de hát ez a bugi dala.
2: Én 16 éves koromban kezdtem el francia sanzonokat hallgatni. Ennek az volt az egyik oka, hogy az osztályfőnökön francia tanárnő volt, ezúton is üdvözlöm Ági nénit. El szokott járni a koncertjeinkre amúgy, és mindig mondom neki, hogy elképesztő, hogy milyen hatással van az életemre az, hogy ő megtanított franciául. És hát 16 éves koromban kezdtem el ezeket a nagy francia sanzon aranykorszak előadóit hallgatni, és hát aki beleveti magát ebbe az időszakba, az előbb-utóbb szembe találja magát Jacques Brel belga dalszerzővel, énekessel, előadó művésszel, aki hát tényleg a belgáknak egy ilyen kiemelt jelentőségi művésze, és elképesztő hatást gyakorolt a kortársaira is. És eredetileg ő csak dalszerző akart lenni, tehát piszok jó dalokat írt, de nem tudták elénekelni az énekesek a dalait, és aztán úgy döntött, hogy hát akkor egyefen, akkor előadom őket én. És a következő dal, amit választottunk Gáborral, azt nem hiszitek el, de 2 éven keresztül így pihentettük. Mert olyan elképesztően gyors ritmikája van, hogy valahogy nehezen találtuk meg, hogy ezt hogy lehetne zongorára ültetni. És Jacques Brelnek ez a dala arról szól, hogy van neki egy felesége, aki állandóan agyon szervezi az életüket. Egyik nap múzeumba akar menni, másik nap koncertre, harmadik nap vidékre, és hát a Jacques-nak már tele van a hócipője, és ebben a dalban elmondja, hogy hagyjál már békén, otthon akarok maradni, engem nem érdekel Párizs, utálom a fanfárt, nem akarok koncertre járni, hagyjál békén. Úgyhogy jön ez a dal, aminek az a címe, hogy Vesoul, ami hát nem meglepő módon egy francia város, ahova folyamatosan el akart menni a felesége, aztán el is mentek, aztán utána kiderült, hogy már nem is szereti a felesége azt a helyet. Szóval jöjjön a Vesoul.

0: Köszönjük szépen!
1: Ez azt elmondanám, hogy önmagában is számomra imponáló, hogy ezt a szöveget ebben a tempóban a Bogi meg tudta jegyezni. Szóval azért én szoktam bakizni időnként, az nagy szerencs, hogy olyankor írok helyette közben, ha sikerül gyorsan mást, de hogy amikor az előbb elhangzott a Boris Vianddal, akkor azt elmondtam, hogy ő született szívbeteg volt, de azt nem mondtam el, hogy 39 évesen úgy halt meg, hogy az álnéven írt világsikerű Köpök a sírotokra című regényéből nagy rábeszélésre hagyta, hogy filmet csináljanak. Már eleve szorongott, amikor nézte, utálta, aztán fölállt, ordított egyet, szívrohamot kapott, és meghalt, 39 éves volt. A következő dalnak a szerzője, ez egy csodálatos fiú, és nem volt ilyen nagyon komplikált lélek, mint a Vian. Őt úgy hívták, hogy Joe Dassin. Joe Dassin amerikai volt, illetve vegyes amerikai, francia, és franciául is írt, vagy főleg franciául is énekel, világslágereket, tehát nyilván olyan néhányat, hogyha úgy belekóstolnánk, akkor fölismernének, tehát feltetőleg a következő dalt is majd, de hát nem tudom nem elmondani, hogy a Joe Dassin, aki, mint mondtam, egy nagyon vidám természetű, nagyon kedves srác volt, két gyerekes apuka, 39 éves korában a strandon váratlanul szívrohamot kapott és meghalt. Úgyhogy ezt a vidám dalt azért egy picit ezzel a háttértudással hallgassuk meg, vagy idézzék föl, mindenki ismeri, még az is lehet, hogy velünk fogja dúdolni a refrént, mert ennek a dalnak az a címe, hogy
0: Champs-Élysées.
1: Bezaj.

0: Köszönjük szépen. És francia sanzonról beszélve, hát fantasztikus nevek merülnek föl, hát mindenre azért nincs idő, de mit tudom, Aznavour, Brel, Léo Ferré, Jacques Brel,
1: Georges Brassens.
0: Hú, mindegyik egy-egy világ. A helyparasztos halászostól a Montmartre-ig. Természetesen rengeteg Piaf műsor készült már. Rien de rien, az a cím.

Köszönjük szépen a megkülönböztetett figyelmet. És akkor még egy kakukktojásunk van hátra. Azért, mert az akusztikban mindig szokás egy szerző, magyar szerző kollégától előadott, hogy feldolgozást játszani. Mi is készültünk egy, de nem véletlenül. Ez itt most nem fogom rejtegetni, hogy ránézek esetleg a szövegre, bár nem bonyolult, de hát csak egy fél próbánk volt eddig belőle. Az a címe, hogy ne vágj ki minden fát.

0: Ja, ilyesmi lesz.
1: Köszönjük szépen.
0: Nagyon köszönjük a figyelmet. Összes kedves nézőtől franciás jókedvel búcsúzunk, és ugyanazt kívánjuk őnekik is, önöknek is. Még ez a kis francia program sokfelé el fog hangozni, sok meghívásunk van.
1: Viszontlátásra, Antal Gábor zongorázó.
0: Csemer Boglárka.
1: És Müller Péter Sziámi.
2: Petőfi Rádió minden magyar az elmúlt egy órában az akusztikat hallgattad, amiben a franciás est zenélt nekünk. A jövő héten ismét lesz majd akusztik itt a Petőfin, viszont most búcsúzik tőled a műsorvezető Fekete Laci.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
4: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
5: Indul egy újabb nap a Petőfi Rádióval és még több magyar zenével. Éjfél van.

0: Szakcsi Jazz Óra a Petőfi Rádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Ezt a műsort nem most hallod először.
0: Megismételjük.
2: Hello mindenkinek, én Fekete Laci vagyok, és ma este is startol a Vándorbot, amiben ezúttal témánk a Hiperkarma második lemezének újrakiadása vinilen. Vendégem a zenekar frontembere Bércesi Robi, és Frank, tarts velünk ma este is.
0: Itt egy újabb óra.

0: rég nem átkozom.
1: Petőfi Rádió, minden magyar, én Fekete Laci vagyok, és ma este is startol a Vándorbot, amiben ezúttal témánk a Hiperkarma második lemezének újra kiadása. Vinilen vendégem a zenekar frontembere Bércesi Robi, valamint Frank, köszöntelek titeket a műsorban.
2: Hello. Hello!
3: Sziasztok!
1: Még mielőtt belevágunk itt ebbe a különleges album újra megjelenésbe, csak hangolódás jelleggel, hogy indult számotokra a nyár és az alkotás, koncertek tekintetében, hogy vagyunk most? Frankkel éppen megbeszéltük, hogy fáradt.
3: Igen, én még gondolatban mikrobuszba ülök. Minden jó, koncertezek, kész a 10. lemezem, ami felvételre vár még mindig, de ez az ősz folyamán meg fog történni. Úgyhogy az 50. születésnapomra ki fog jönni egy új lemez, meg egy koncertlemez.
1: És hát a másik 50-es, Robi, hogy vagy a nyáron?
4: Nekünk is már egy ideje megy a fesztivál szezon, ez nekem egy nyaralással van egybekötve, mert a fesztivál fellépéseken ugye nekem az számít a nyaralásnak, mert amúgy nem nagyon tudok nyáron elmenni nyaralni, de nagyon élvezem, nagyon jók a koncertek, emellett folyamatosan járok stúdióba, a Hiperkarmának a 9. albuma készül, decemberre tervezzük a megjelenést, és most ott tartunk, hogy még egy dalnak a vokáját fogom felénekelni holnap, és utána már a keverés van hátra.
1: Azt a mindenit, a 9. lemez. Viszont most visszamegyünk egészen a másodikig, 2003-ba. Tényleg egy régi új lemez, itt lesz Bakeliten a második stúdió album, az Amondó. Hát Robi, még mielőtt az újrakiadásról faggatlak egy kicsit, hogy emlékszel vissza az eredeti lemez elkészülésére? Milyen volt akkor a zenei közeg, hogy voltál, mesélj? Vagy meséljetek nyilván mindketten.
4: 2003. januárjában vettük fel az albumot, hideg tél volt, én akkor éppen egy olyan korszakomat éltem, hogy egy héten átlagosan egyszer vagy kétszer aludtam, szóval eléggé benne voltam a rock'n'roll életformának a...
3: Én legalább négyszer.
4: A megélésébe. Arra emlékszem, hogy a dobbasszusokat, azokat egy nap alatt rántottuk fel, az egy kőkemény nap volt, és nagyon-nagyon hideg volt a stúdióban. Kemény munka volt, annyira kész voltam, olyan rossz állapotban voltam, hogy a zenekar akkori menedzsere, Megyesi Ferenc Pite, lemondta a stúdiót előtte egy-két nappal, és teljesen fel voltam háborodva, hogy miért mondja le, és mondta nekem, hogy hát ember, nézd már magadra, hogy nézel ki, nem aludtál egy hete, így hogy fog ez menni? Én pedig annyira feldühöttem, hogy elkezdtem vele kiabálni, most azonnal foglalja mégis a stúdiót. Aha. És én magam a 3. emeleten laktunk, a Pitével akkoriban egy albéletbe, én egyedül vittem le, lift nem volt, a teljes dobszerkót több nem körbe mondom. A ház elé,
1: hogy
4: én pedig akkor is stúdiózni fogok.
3: Ott volt a dobszerkom nálatok?
4: Igen, és ráadásul egy...
3: Szerintem valahonnan jöttünk játszani, vagy valahonnan...
4: Nem tudom, de...
3: És akkor került föl a Bajzsinszki út 35 egyébként.
1: Hoppá!
4: Mónika barátnőnk kocsijával szállítottuk a cuccokat több körben, és ugyanis emlékszem, hogy ez egy Opel Tigra kocsi volt, ami nagyon-nagyon pici.
1: Igen. Kis háromajtós, kis üveghátú. Igen. Az nagyon pici.
4: Szóval nehezített pálya volt, de megcsináltuk azt
3: is. És hiszem, a dobfelvételeket azt egy külön stúdióba csináltuk, azt ott 16. vagy nem is
4: tudom. Mátyásföldön voltunk valahol, igen.
3: A Erzsébet-ligeti színháznak, a most a Erzsébet-ligeti színháznak az épületébe, és azt emlékszem, hogy tényleg nagyon hideg volt.
4: Fogvacogtató hideg volt.
3: És viszont a dobbasszust azt fölrántottuk egy délután alatt. Tehát az úgy történt, hogy ez dob meg a basszus, ez egy délután alatt föl lett rántva.
1: Már is innen folytatom a beszélgetést a következő körre, viszont ezek előtt még zenélünk itt.

0: Hit Rádió, minden magyar, én Fekete Laci vagyok, ez pedig a Vándorbot. Ezúttal témánk a Hiperkarma második lemezének újrakiadása vinilen. Vendégem ebben az órában a zenekar frontembere Bércesi Robi, valamint Frank.
1: Hihetetlen, hihetetlen. És hát ugye beszéltük is mikrofonon kívül, hogyha egy kicsit belemegyünk itt a dallistába, ami már tényleg olyan dalok lettek, amiket egy ország ismer. Én egyébként a Padabával akartam indítani, amit én kvázi instrumentálisnak gondoltam, viszont most Frank kijavított, hogy igazából ez ének van, de szöveg nincs dal. Honnan jött ennek az ötlete?
2: Hát ez a Robinak az ötlete volt.
3: Annak idején a Pitével laktunk, a Pite még akkor dolgozott, felszolgálóként dolgozott, és becsöpettem abba a körbe, a felszolgálók, szakácsok, éttermi dolgozók világába, és ott az étteremben én oda lejártam hozzájuk, és ott ilyen csilles zenék szóltak, ilyen barabarabá, ilyen kis jazzes akkordok, és gondoltam, hogy akkor így a srácok megiklettek engem, hogy gondoltam, megörvendeztetem őket egy ilyen típusú dallal, hiszen akkoriban mindig ezeket hallgatták ott munka közben. Innen jött az egész ötlet.
2: És akkor emlékszem, én majdnem minden másik nap ott aludtam nálatok.
3: Emlékszem. Persze, hogy emlékszem.
2: És akkor ültünk így a kanapédon, és akkor elkezdett ezt ilyeneken egy Robigám, ez tiszta jazz. És akkor voltak ilyen, hogy mindent, ha beraknák hozzá, hogy bádá-bádá-bá.
3: Igen, ott kellett egy átkötő dallam. Igen,
2: arra emlékszem. És fúvósokat is. Igen, meg ilyen fúvósok, meg hát igen, ezt ott rakosgattuk össze. Tehát nyilván Robinak volt a dala, de én hozzásegítettem, amit tudtam.
0: Van egyébként olyan dal a lemezen, ami számotokra vagy különleges, vagy nagyon kedves?
2: Nekem ez.
0: Ez?
2: Aha.
0: Padaba. Igen. Robi, neked?
3: Egyszer valaki megkérdezte a Franktől, hogy az Ammondó lemez, amelyik a legintelligensebb dal, és ezt mondta, hogy a Padaba.
2: Igen.
0: Na és akkor most egy kicsit erre a különleges újrakiadásra fókuszálva, mi volt az ok, ami miatt úgy érezted, vagy tétek, hogy ennek most, Robi, amiért ennek most Bakeliten ki kell jönnie? Egyrészt tökéletes ötlet, de hogy mi volt az ok?
3: Igazából nekem is személy szerint nem volt rá energiám, időm, kapacitásom, hogy Bakelit begondolkodjak, de mikor a Gold Record megkeresett minket ezzel az ajánlattal, ők nagyon szívesen kiadnák Bakelitbe, nekem csak annyi dolgom van, hogy csekkoljam le a zenei anyagot, meg a borítót, meg írtam hozzá egy ilyen kis eredet történetet, amit becsúsztattak a Bakelit lemez tokjába. Aha. Nekem ennyi munkám volt vele, úgyhogy én tényleg köszönöm a Gold Recordnak ezt a lehetőséget, és nagyon örülök, és Pite, a Megyesi Ferenc Pite, aki sajnos már nincs közöttünk, szintén nagyon, nagyon boldog lenne, hogyha kezébe foghatna ezt a Bakelit lemezt, mert ez nekünk azért nagy vágyunk volt.
0: Már is innen folytatjuk a következő körre a beszélgetést, viszont ezek előtt még zenélünk itt a Petőfin.

0: Petőfi Rádió, minden magyar, én Fekete Laci vagyok, és ebben az órában a Vándorbotot hallgatod, amiben témánk a Hiperkarma második lemezének újrakiadása vinilen. Vendégem a zenekar frontembere Bércsesi Robi, valamint Frank. Ott voltál a készülésnél? Akik eddig itt voltak nálam, és bármelyik csapatnak előadón a készült bakelit, mondta, hogy amikor ellátogatott a lemezgyárba idézőjelbe, vagy hát nem is idézőjelbe, mondta, hogy óriási élmény volt. Ott voltál? Láttad a készülést?
1: Én igazából azt sem tudom, hogy hol van ez a lemezgyár. Én e-mailben kaptam meg a borítót, meg a terveket. Uh-huh. Azokat egy-két levélváltással egyeztettük is, nagyon gyorsan tudtunk dolgozni. Úgyhogy nekem igazából ez egy jutalom dolog, én nagyon örülök neki.
0: Akkor semmiben sem kellett módosítani, valami más hangszerelés, fogalmam sincs, laikusként kérdezett.
1: Nem változtattunk a dallon, egy hangot nem tettünk hozzá, nem is vettünk el, ez ugyanúgy került rá.
2: Ugye szoktak ugye egy új masztert csinálni, de ott az se készült.
1: Nem, ez teljesen ugyanaz, mint ami az eredeti volt, ezen nem szerettem volna semmit újrajátszani, rájátszani, elvenni, nem.
0: Volt-e beleszólásod, vagy mondod, hogy egy jutalomlemez kvázi, de hogy szólhattál bele színekbe, tokba, lemeznek a színébe, tehát hogy bármilyen vizuális anyagba volt-e beleszólás?
1: Annyi történt, hogy az eredeti albumnak ez a élénk, világosabb kék borítóját lecserélték egy sötétebb kékre. Ez az ő grafikai megoldásuk volt. Nekem nincs hiányérzetem ezzel kapcsolatban. Ez ilyen lett, ez egy ilyen méltóság teljesebb, sötétebb, mélyebb kék. Nekem ez így is tetszik, tök jó.
0: Mit szóltok ahhoz egyébként, hogy most ennyire visszajött a bakelit? Nekem személy szerint nagyon-nagyon tetszik, egy teljesen más, mint akár egy CD. Ti, mint zenészek, hogy látjátok?
2: Én nagyon örülök neki, mert én gyűjtő vagyok, tehát nekem több mint 600 darab lemezem van otthon. Tehát, hogy ez igen. Tehát, hogy én csak azt hallgatok szinte. Tehát, hogy nagy ritkán CD-t berakok, vagy mit tudom én, vagy telefonról, uh-huh. vagy CD-t mondjuk, hogyha nincs meg az éppen az a zene.
0: Lájos.
2: Vinilen, de hogy általában vinilt hallgatok.
1: Én alapvetően nem igazán hallgatok zenét ugye a hétköznapjaimban, de a barátnőm révén most már van bakelit játszunk, és mikor megkaptuk az albumnak a tisztelet példányát, akkor aznap este végighallgattuk, és nagyon boldogok voltunk mind a ketten.
0: De jó. Na, kicsit térjünk rá, akkor már itt Robi mondta, hogy egyébként a 9. album dübörög, de milyen zenei tervek vannak még idénre? Kezdjük akkor Frankkel, és aztán meg Robi is folytatja.
2: Hát nekem a 10. lemezem fog megjelenni. Most már így a jövőre leszek 50 éves, és akkor ezt méltóan szeretném megünnepelni. Ki fog jönni egy koncertlemez, uh-huh. nagyon sok koncert föl lett véve, és abból össze fogunk várni egy ilyen dupla lemeznyi uh-huh. koncert albumot, és akkor és most ki fog jönni remélhetőleg, hát még idén ez a 10. lemez. Úgyhogy jövőre meg lesz egy ilyen nagy, ilyen 50 éves turné. És akkor lesznek koncertek vendégekkel, stb.
0: Robi pedig idén lesz 50 éves. Előre is Isten éltesen, na mivel készülsz, Robi?
1: Hát ahogy mondtam, mi is folyamatosan dolgozunk az új lemezünkön. Emellett dübörög a fesztivál szezon, mennek a nyári koncertek. Őszre már le van szervezve egy klubturné. Ezen kívül van egy jazz zenekarom is, a Bércesi Jazz Band.
2: És nagyon jó.
0: Óriási, igen, új irány.
1: Igen, most először jazz fesztiválokon is fel fogunk lépni a Kecskeméti Jazz Fővárosba.
2: Óriási, nagyon jó.
1: A 23. szoboszlói Dixieland napokon. Úgyhogy most először megméretjük magunkat a jazz értő közönség előtt is. Ezen kívül lesz még ősszel október 31-én a szokásos Hiperkarma Halloween, ez már 17. lesz, azt hiszem.
2: A sokadik, igen.
1: Különlegesség még, hogy a Műpában fogunk fellépni Hiperkamara Quartet néven, ahol a Hiperkarma számokat játsszuk el úgy, hogy cselló, fuvola, hegedű és én akusztikus gitárral, ilyen barokkos hangszerelésben, ott Rezső hangszereléseivel.
2: Rezső nagyon jó.
1: Ez is nagyon jó lesz, meg újdonság. Ezen kívül szeptember 12-én leszek pontosan 50 éves, 23 óra 15-kor fog átfordulni a mutató, akkor születtem, és ezt a napot, és ezt az estét, és azt a percet is a színpadon fogom tölteni. Aztán. A Magyar Zeneházában adok egy egyszálgitáros koncertet. A Herceg Zolival készítettem magamnak egy szerintem elég menő öltönyt erre az alkalomra. a Casino című filmből az egyik öltönyt vettük mintának, amit a Robert De Niro viselt, és ott fogom eljátszani időrendi sorrendben, kétszer egy órában az eddigi 250 dalos dalszerzői munkásságomnak a legérdekesebb darabjait. Kicsi sztorizás is lesz, egy laza szülinap ünneplés, és ami még a legaktuálisabb, az, hogy július 29-én jelent meg a Tiszta Fényű című dal, ami az első duettem Csemer Bogival az énekesnővel, Szent Király Gyuri barátom írta a dalt, és egy csodálatos, könnyed, vidám, életigenlő szerzemény, teljesen másmilyen, mint amiket én magam írok, de én nagyon-nagyon szeretem énekelni. Remélem, ti is szeretni fogjátok.
0: Már is innen folytatjuk a beszélgetést még egy utolsó körre, ezek előtt azonban még zenélünk itt a Petőfi.

0: baj, csak azt nem mond nekem, mert nem hiszem, hogy te nem gondoltál még arra sohasem, hogy a gonosz nem az, aki kínoz odabenn,
1: hanem
0: aki könyörög hozzád, hogy erre szabadon az a gonosz, akiről végig azt képzelted, hogy jót akar neked.

0: igazságot bárhol legyél, a sarokban keresd. Ő már onnan figyel téged, és ha eljön a te időd, feláll, kezet nyújt, köszön majd, és rájössz akkor arra, hogy bármire rájönni valójában semmi. És fogás sem talál majd rajtad, úgy fordítasz hátat akkor mindaz olyannak, akinek a másik kívül nem kell senki, kerüld és titokban bámészkodónak nevez. Te is, mint mindenki, azzá akarsz válni, akivé nem lehetsz. Az erő ide nem elég, ide az erőnek az erejét kell most, hogy megkeresd. Keresd magad mellé jeleket, ne félj, betalál majd mindegyik, amelyik meg nem, attól meg a szabály erősödik. A szabály, hogy az ember magáról beszél, magával, ha beszél, bárki nevét mondja, bárki szemébe.
1: Ez

0: Petőfi Rádió, minden magyar, én Fekete Laci vagyok, és ebben az órában a Vándorbot szól, amiben most témánk a Hiperkarma második lemezének újrakiadása vinilen. Vendégem a zenekar frontembere Bércesi Robi és Frank. Lesz itt köztetek valami átfedés? Jövőre 50, idén 50, lesz valami közös?
1: Hát,
0: lesz? Hm? Valami?
1: Hát most játszunk hónap után, de hogy vagy, vagy csütörtökön, de az már mindegy. De meg, pont beszéltük a Robival, hogy a lemezemre van egy dal, amit tök jól lenne, ha írna rá szöveget, és akkor megint valami közös
0: munka,
1: tök jó lenne. Most már egy, mivel most már a lányomnak a keresztapja a Robi, a 4,5 éves a lányom, és a Robi a keresztapja, hogy elég sűrűn találkozunk, meg így megint összecsiszolódtunk.
2: Meg
1: nagyon jó barátok lettünk megint, vagy voltunk is mindig, csak ugye volt ilyen szünetek, de hogy így tök jó lenne, hogyha lenne valami közös meló megint.
3: Régóta érlelődik már.
1: Igen.
3: Ez a terv.
1: Beszéltünk már régóta róla.
3: Ja, hogy írunk egy közös dalt, most már remélem lassan beérik a dolog, mert én nagyon várom.
1: Hogy? Gédurba van.
3: Persze a kedvencem.
1: És azért gondoltam rá, hogy Gédurba.
3: Tök jó.
1: De van másik Gédúros is, arra is.
3: Gédúros, az a kedvenc hangnemem.
0: Egy közös kis lemez kéne, Gédur.
1: Igen.
0: Ami még eszembe jutott, egy esetleg Wake Up 1230 Fronton?
1: Hát ott... 30 Fronton? 30 Front? Hát ott azt hiszem,
0: hogy... Vagy az most pihen?
1: Hát az nincs olyan sok koncert, mert azért nagyon nem érünk rá. Tehát azért nyilván ott a Begzaza, ugye a 30Y azik elég sokat. Én is azért sokat játszom, szóval, hogy azért ezt összehozni nem könnyű.
0: Tehát világos.
1: Legközelebb, azt hiszem novemberben lesz egy 5-ös, 10, meg majd jövőre egy márciusban egy akvárium, úgyhogy
0: ilyesmi.
1: De olyan sűrűn nincs koncert, tehát ez ilyen megmaradt kicsit ilyen alkalmi, jól érezzük magunkat dolog. A Szabi ugye ő már nem nagyon musikál, de hát akkor ő is fölrobban, amikor végre színpadra áll, szóval hogy
0: világos.
1: Vagy a Babszabi. És akkor az Attila, a Baksa, ő meg úgy megcsinálják a Rühös Foxit, ugye?
0: Klasszikus.
1: Igen, klasszikus, úgyhogy na mindez, hogy meg vagyunk, csak nincs sűrűnk koncert.
0: Tiszta sor. És még Robi, ami eszembe jutott, azoknak a hallgatóknak a kedvéért, akik most hallgatják, elérhető már ez a lemez?
3: Az Amondó Bakelit lemezt meg tudjátok rendelni. Kétfajta lemez van, az egyik a sima fekete korong, a másik pedig egy ilyen gyűjtői kiadás, ahol ilyen világos kék fröccsöntött nagyon szép korong van.
0: Szerintem tökéletes végső volt, Robi és Frank, nagyon-nagyon köszönöm, hogy itt voltatok, további sok sikert együtt, külön-külön mindenhogy, nagyon remélem, hogy még találkozunk.
1: Én is.
3: Köszi szépen.
1: Köszi szépen. Sziasztok.
0: Az elmúlt egy órában a Hiperkarma frontemberével, Bércesi Robival és Frankkel beszélgettem a csapat második lemezének vinil újrakiadásáról. Ez még mindig a Petőfi Rádió és benne a Vándorbot, amiben most ezek után már is zenekar.

0: mint az eső.
1: Petőfi Rádió, minden magyar. Az elmúlt egy órában a Hiperkarma frontemberével, Bércesi Robival és Frankkel beszélgettem a csapat második lemezének vinil újrakiadásáról. A jövő héten természetesen ismét lesz majd Vándor Bot itt a Petőfin, megéri majd akkor is minket hallgatni, addig is viszont búcsúzik tőled a műsorvezető Fekete Laci.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
3: és az Echo Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
4: A Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel elrepítünk a mesék birodalmába. Hallgass bele a legszebb mesékbe, dalokba és vidám gyerektartalmakba. Csukás mese óra. Egy csipetnyi mese a Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel 7-től. A Csukás mese rádió legjobb tartalmaiból válogatva. Csukás mese óra.
3: A Petőfi Rádióban.
2: A műsorajánló után a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Itt vagyunk veled hajnal 2-kor is, ez a Petőfi Rádió az augusztus 9-ében. Vasárnap van, hogyha most keveredsz, kavarod szépen haza, akkor ezek a felvételek talán segítenek tisztítani a fejeket. Mindjárt érkezik KT, de most a Binet My Skin és a Magányos című track. Ezzel kezdünk.
2: Itt egy újabb óra.
3: Kizárólag